0: Olán Mara, művész nevén Omara, hivatalosan autodidakta volt. Formális képzés nélkül dolgozott, mégis egyedi művészi jelmezetet és képvilágot teremtett, olvasható a tárlat ismertetőjében. 1988-ban, 43 éves korában, anyja halálát követően kezdett el festeni. A művészet számára a gyógyulás és a trauma feldolgozás és az önmagával való szembenézés eszközévé vált. Ihlet forrásai elsősorban saját élete és tapasztalatai voltak. Az anyaság, a betegség, a szegénység, a mindennapos megélhetési küzdelem emlékei élénk, figuratív festményeiben öltöttek formát. 1992-től, miután egy szegedi kiállításon félreértelmezték egyik munkáját, kézzel írott feliratokat kezdett közvetlenül a képek felületére festeni. Kijelentéseket, felháborodásokat vagy vallomásokat, szembesítéseket, hogy munkáit rajta kívül senki más nem magyarázhassa. Képeiben a gyengéd, személyes vallomások és a heves tiltakozás egyszerre vannak jelen. A kiállítás részeként többek között bemutatják Omara ikonikus, úgynevezett kék képeit, a kék különböző árnyalataiban festett bensőséges hangvételi munkákat, amelyek egy a lányáról látott álomból születtek, és a roma, valamint a női kisebbségi lét megrázkódtatásairól tanúskodnak. Láthatók festményei, amelyek olyan társadalmi kérdésekkel néznek szembe, mint például az egyenlőtlenségek. A látogatók megtekinthetik a performatív önportrét is, amelyeken hol odaadó anyaként, hol ünnepelt művészként, hol naív festőként, hol pedig ragyogó közéleti dívaként jelenik meg, valamint jellegzetes 2010 és 2020 között szétvágott dobozok belsejére és egyéb kartondarabokra készült miniatűr festményeit is. Olán Mara 1945-2020 között az egyik legismertebb magyarországi roma festőművész volt. Művészetének középpontjában saját életének története, a roma közösség helyzete, kirekesztés, szegénység, női sors és az igazságtalanság elleni fellépés állt. Olán Mara Monoron született, nehéz körülmények között nőtt fel. Fiatalon abbahagyta az iskolát, élete nagy részében takarítónőként dolgozott. Festeni csak 43 éves korában kezdett, egy súlyos betegségből való felépülése után. A festés számára kezdetben terápiát jelentett, később azonban nemzetközileg is elismert művésszé vált.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
5: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom. Köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást válasszak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha a hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok, gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
4: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
5: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ebben még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szereplünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mindahogy tudom a Bonnie Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft.-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen hát tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a prímás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigányzenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, Tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

aki búzsdalát hallgatja, megesik a szíve rajta. Barna babám, ha nem alszol, hallgasd, mit

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Donkó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és Pécsi Kiságinak volt akkoriban tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom, Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és teltház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a Miskolci cigányzenekar, kávézi cigány muzsikusokból álló Miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy Miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne felejts nóta show az, ami még esetleg említésre méltó, de én nem a versenyek embere vagyok ám.
1: Tehát, fontos mégis az, hogy egy versenyen megmérettesse magát az ember?
2: Ha csak nem önmagának.
1: A mai eszemmel,
2: ezt mondom. Egy idegbetegség. Tehát az, ahogy ott lezajlott, engem mindenképpen úgy érintett, mert jó volt a felkészülési idő, meg ugye akik szervezték, elég csibész banda volt, mint később kiderült, tehát megléptek a pénzzel, senki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom. És számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy az Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott Igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínlődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
2: Én elfogadom.
1: Kicsik szempontjából.
2: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgetünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyeskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hiszen hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a Csemadok versenyre, és azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem... Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is. Biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor ki kapja meg. Mondom, nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykoszorút, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a Csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyen korán elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek magyarul országra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
6: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
7: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
6: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
7: Júj, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik. De hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kin voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
6: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
7: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, 3 dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél, a vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs, mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog. Mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jó kedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
5: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a Verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugosztalja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajzórára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejárt a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hogy hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori, úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a Verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. És tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, a szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy nekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát azt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzene tanszék alá
2: szorgalmazom,
1: beviszi a zenét.
2: Szorgalmazom és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt, tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyd meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk díszes, és ellőtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta operaének művészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját, és ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen, hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
1: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra, teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem, és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
0: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. és valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
1: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek, de ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnénijének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság. Hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége. Nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részén már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Közös út, Kethánodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv- és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út, Kethánodrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethánodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethánodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út, Kethánodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban.
3: Először is hadd gratuláljak a kitüntetéshez. Ez egy óriási dolog. Milyen érzés volt átvenni a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét a Vigadóban?
4: Ezt egy szóval nem tudnám elmondani, ez egy felemelő és egy rettenetesen megtisztelő érzés volt, és mondjam, a munkásságom megkoronázása, a zenei életem megkoronázása.
3: Azért ezt nem adják mindenkinek, hiszen a magyar állam egyik rangos elismerését általában több évtizedes kiemelkedő művészeti vagy közösségi tevékenységért kapja az ember, ami ebben az esetben teljes mértékben megállja a helyét, hiszen több évtizede játszol brácsásként különböző zenekarokban, nem csak a száztagúban, hanem akár említhetném itt Lakatos Sándornak, illetve Déki Lakatos Sándornak is a zenekarát, valamint a Rajkó zenekart. Nagyon fontos, hogy a családi gyökerek, azok honnan erednek? Honnan szívtad magadban ezt a fajta muzsikát?
4: Családot tudnám említeni, mert minden felmenőm muzsikus volt. Az, hogy most milyen hangszeren játszott, hogy cimbalom, brácsán, bőgön vagy klarinéton, az mellékes, de mindenki muzsikus volt, és maga az ember véleményem szerint már a születésénél a génekben ez benne van, hogy muzsikálunk. A muzsika az életünk, és a muzsikával tudjuk elképzelni az életünket. És akkor ez adott volt, ez a dolog.
3: Fontos az, hogy valaki zenés családban születik? Előny vagy? Vagy tulajdonképpen nem olyan fontos ez?
4: Ha valaki muzsikus pályára megy, akkor egy óriási előny, uh-huh. A muzsikus családban születik, mert ugyanis hát akkor ez egyértelmű, hogy tudják segíteni, a szülei, a testvérei, mindenki tud segíteni, hogy te ez nem úgy van, hanem ez így van, ez egy nyolcad szünet, ez egy, tehát bele tudnak szólni, mint egy olyan emberbe, aki, mit tudom én, az apja ásott kint az utcán, és akkor most valaki kapott egy hegedűt, és fogalmuk nincs senkinek róla, hogy mi az a hegedű.
3: Viszont nagyon fontos, hogy Törökszent Miklóson születtél. Legalábbis számomra fontos, hiszen édesapám is egyébként onnan származik, illetve a családom.
4: Igen. Édesapáddal én sok évtizedet játszottam együtt Rajkó zenekarba is, Száztagú cigány zenekarba is. A gyökereim azok törzs gyökeres, Törökszent Miklósiak vagyok. Drága anyám, drága apám. Onnan jöttek, és én Szolnokon születtem már 1961-ben. Én a harmadik gyermek vagyok. Van egy bátyám, aki 56-os, a Tabányi Anti. Mindenki ismeri a zenei berkekben, és van egy nővérem, aki Tabányi Teréz, 57-be született. És én 61-be, tehát mi így vagyunk, mi hárman. És hát, ahogy mondtad, hogy Szent Miklós, hát édesapám primás volt, ott játszott a környező gentriknek annak idején, a környező éttermekben, és az egy természetes volt, hogy mi nekünk a zene, az mindenek előtt van, és muzsikusnak készülünk. Mind a hárman persze, mert a nővérem is zongorázott valamikor, nagyon régen.
3: Te is szintén zongorával kezdtél, ha jól
4: tudom. Így van, hát ezt nagyon kevesen tudják. Hát a negyedik, általános negyedik osztályig zongoráztam, eljutottam egy kis etüdökig, meg hát mint egy negyedikes gyermek zongorázik, és akkor legelső hangszerem a zongora volt, így van.
3: És akkor így jött a brácsa később?
4: Hát a brácsa az ez egy kis történetbe tartozik, ez laktunk mi egy helyen, és akkor édesanyámnak, a testvérenek a fia följött hozzánk a Rajkó zenekarba felvételezni. Föl is vették, ez egy 72-es években volt, és akkor ők brácsáztak a bátyámmal együtt, gyakorolták a repertoárt.
3: Ő akkor már a Rajkó zenekarban
4: tanult. Így van. Ők már akkor bent voltak, mert ezek 56-os születésük, a bátyám is, meg az a másik. Tehát az meg a nagy bátyám volt. És én kezdtem úgy irigykedni. Hát most én játszom az együtt, hogy olyan gyönyörű számokat játszanak, meg olyan szépen. És akkor a drága apámnak mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, én is megpróbálnak. Úgyis brácsás volt a nagyapám, mind a kettő. Mit szólnátok hozzá, ha én is felfognám ezt a lócombot, és én is próbálkoztam. Aztán úgy próbálkoztam, apám hajlott rá, és akkor így lettem én brácsás, apámnak a nagy hegedűjét szerettük fel, mert ilyen kis vézna gyerek voltam, és apámnak a nagy hegedűjét, volt egy ilyen csehszlovák hegedűje, ami ilyen sárga 36-os hegedű, és arra tettünk rá brácsúrokat.
3: Szóval akkor egyértelmű volt akkor számodra is, hogy akkor zenész családból. természetesen akkor a zenész hivatást választod.
4: De ez azért volt, mert volt előttünk koncepció. Uh-huh. Tehát láttuk, hogy ebből meg lehet élni. Uh-huh. Tehát ebből meg lehet élni, ki tudunk szabadulni abból a környezetből, és ahogy kezdődött ez a szabadabb élet, tehát a szocialista országok között mi voltunk a szabadabb barak, és tehát a muzsikusok elkezdtek meghívásokat teljesíteni a külföldi országokban. Uh-huh. És ez plusz megbecsülést, plusz pénzt jelentett, tehát az életszínvonal emelkedését jelentette.
3: Tehát aki zenével foglalkozott, az egy megbecsült hivatást tudhatott magáénak. És valójában ez egy kiugrási pont, egy kiugrási lehetőség lehetett a családok számára is, főleg, hogyha esetleg egy gyerek felkerült mondjuk Budapestre, ahol még akár a Rajkó zenekarba is felvették. És akkor gondolom, hogy akkor így jött a Rajkó zenekar a testvérednek is.
4: Hát beszél. Ez egy kis történetbe tartozik. Igen, úgy, ahogy mondtad, ez egy kiugrási pont volt, mert a Rajkó zenekar akkor azokban az években, minden évben meghirdetett egy úgynevezett felvételi vizsga volt, ami elég nehéz felvételi vizsga volt, egy szűrőkön keresztül kellett menni, és akkor megfelelt az ember, fölvették, hanem ott egyértelműen a másik oldal történt. Hát egy szerencsés dologban mentünk bele, mert 1969-ben az én bátyámat fölvette a Rajkó zenekar, és ez egy óriási megtiszteltetés volt a család részére is, az ő részére is. És 1969-ben megváltozott azonnal az életünk, mert ahogy ők fölvették, édesanyám még nem akarták őt hagyni, mert akkor ő még csak 13-14 éves, úgymond gyerek volt. És családi kupaktanács összegyűlt, és eldöntöttük azt, hogy hát hagyjuk ott a szülői házat, költözzünk fel Budapestre. És hát így történt a mi családunknak, hogy fölköltöztünk Budapestre, hogy ő magyarul ne érezze azt, hogy mi távol vagyunk tőle, meg nekünk is hiányzott, nem akartuk, hogy kollégista legyen, mert az egy szankciókkal teli, sok mindennel teli élet volt. A másik kollégáknak, akik nagyon-nagyon messze laktak, az ország másik felén laktak, nem volt rá lehetőségük szüleinek, anyuknak, apjuknak, hogy fölköltözzenek, szóval.
3: Sokan voltak kollégiumban is abban az időben, de sokan voltak úgy is, mint akkor például édesapám mégis, hogy ők a testvérével jöttek föl Budapestre.
4: Igen, tehát mindenki próbált azt megoldani, hogy ne legyen kollégista. Persze, amikor nem tudják megoldani, akkor muszáj kollégistának lenni. Na most ez nem volt ez annyira földrengető, mert hát aki kollégiumban járt, például egyetemisták, az tudja, hogy milyen, csak hát akkor most nem akarom lefesteni, akkor más volt a 70-es évek elején minden dolog.
3: Egyébként azért ennek valahol megvan az előnye is, hogyha valaki kollégista. Én azt látom, hiszen akik együtt éltek, együtt lélegeztek egész nap, ők olyanok voltak, mint egy nagy család. Nyilván a külsősök is, akik Budapestről jártak be, ők is hozzátartoztak úgymond a családhoz, de akik viszont össze voltak zárva egész nap, ők egymástól is tanultak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Rajkónak valahol ez is az egyik lényege, az egyik alappillére, hogy a kollégiumban egymástól tanulhattak a gyerekek. Hiszen amikor bezárták a Rajkóban a kollégiumot a 2000-es években, az egy óriási törést jelentett azért a diákoknak a létszámában, és hát a minőségében is. Többek között Szlovákiából már nem tudtak annyian följönni, hiszen akkor már nem biztos, hogy elengedték a szülők őket, hogyha máshol laktak kollégiumban, akár csak néhány utcával távolabb is. Hiszen akkor egy épületben volt. Igen. A kollégium és a zeneoktatás is. Van.
4: Tehát ott egy olyan dolog volt, nagyon-nagyon jól mondod, ott egymástól tanultok, egymást csiszolták. Például volt olyan dolog, mert Rajkó zenekarnak rengeteg külföldi meghívása volt, mert egy kiváló zenekar volt, és bocsánat, nem volt, hanem azt hiszem, hogy még mindig vannak Rajkó zenekar, rengeteg volt a meghívás. Én azt hiszem, hogy ha mondhatok, hogy ezt Genterbe vertük az Állami Népi Együttest is, meg Genterbe vertük a Budapest Tánc Együttest is, tehát
3: Akkor... Nyilván ez kellett egy Farkas Gyula is.
4: Na, az, mert most rá akartam térni, te megelőztél, de ez így van. És egymást csiszolták, mert úgy, ahogy mondjuk, össze voltak zárva. Na most mindenki a másikat, és ez egy előnyt ad és egy tudást, le akarta magyarul főzni. Tehát le akarlak én téged főzni, hogy én vagyok a jobb. Na most ez egy borzasztó zenei gyakorlást, borzasztó zenei kvalitást hoz magával, és ez egy olyan dologba megy át az ember, hogy mindig többet, mindig többet, mindig többet, és ez így kifejlőd. Tehát a próbákon is lehetett érezni, hogy amikor beültünk próbára, már csak ki kellett fésülni azt a számot. Tehát mindenki már tisztában volt vele, mert most amit használtam, hogy le akartuk egymást főzni, és ez volt az óriási fejlődésbe mentünk keresztül.
3: Te egyébként mikor kerültél be a Rajkóba, hiszen azt már tudjuk, hogy akkor a testvéred 69-ben akkor fölkerült.
4: Testvérem 69-ben, én 1973-ba kerültem be a Rajkóba.
3: Tehát akkor voltál 13 éves szintén, hát 12.
4: 12 éves voltam, igen. És vizsgát kellett raknunk, tehát volt akkor egy vizsgabizottság, hát akkor én persze nem tudtam, hogy ők ki, meg én gyerek voltam, és akkor most nem akarom ezt elhúzni, de akkor olyan sok létszámú ember volt, hogy 3-4 napig tartott a felvételi vizsga, mert akkor nem tudom, hogy most már megvan, volt egy klubterem, ami teljesen meg volt töltve, és a kis fiatal, kis cigány gyerekek, akik izgultak, hogy bekerüljenek a Rajkóba, mert ez előnyt ad, ez egy rangot ad, respektet ad, külföldre fogunk járni, és 3-4 napig tartott. Hát olyan helyekről jöttek, hogy Száhony mellől, meg olyan, hogy egy olyan kis falukból, és ez persze nem azt jelenti, hogy lehet, hogy egy óriási tehetség jött onnan, de ez volt egy óriási kiugrópont. Tehát innen tudott a család is egzisztenciát szerezni, és ő is egzisztenciát szerezni. Hát visszatérve 73-ba kerültem be, és egy pár évet eltöltöttem a Rajkó zenekar kötelékén belül, de csodálatos évek voltak.
3: Egyből Brácsa tanszakra vettek föl, ha szabad így fogalmaznom, igaz? Hiszen Gyula bácsi azért híres volt arról, hogy mondjuk a hegedűsöket átirányította időnként Brácsára, vagy a cimbalmosokat Nagybőgőre.
4: Ehhez annyit tudok neked hozzáfűzni, és a kedves hallgatóknak ez nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Gyula bácsinak volt egy olyan szuggesszió és olyan megérzései, hogy tökéletesen ránézésre meg tudta mondani, hogy ki alkalmas arra a hangszerre, amin van, vagy nem alkalmas rá. És meg tudta azt is mondani, hogy például sok kollégám van olyan, aki hegedűsnek indult, és bőgősnek végezte, és egy kiváló bőgős lett belőle. Látta, hogy hegedűre nem olyan tehetséges, de bőgőre igen, vagy fordítva. Szóval Gyula bácsinak olyan érzései volt, és olyan metodikával tudott tanítani, és olyan pedagógus volt, hogy én kimerem jelenteni, hogy 1000 évben egy születik talán, olyan, mint a Farkas Gyula bácsi volt, aki nekünk az elejé alapot adott, és utána magas képzésben folytatódhatta tovább, hogy szerintem, ha ő nem lett volna, megkérdőzem, talán Rajkó sem lett volna.
3: És nem csak Rajkó egyébként. Száztagú sem, és talán ez a műfaj sem úgy alakult volna, hiszen ő azért generációkat nevelt föl.
4: Hogyne.
3: Viszont azért érjünk rá arra is, hogy neked hogy jött a Brácsa? Mikor találkoztál vele először?
4: Ez érdekes dolog, aki ismer engem, az, talán azt sem tudja, hogy én nem Brácsásnak indultam. Hanem én zongoráztam az általános iskola negyedik osztályáig, tehát jártam iskolába, és mellette zeneiskolába jártam, és adott egy zenei alapot, egy kis etüdökig, kis eljutottam, és a 70-es évek, tehát ez 72-be fölkerült hozzánk anyám testvérének a fia. Megemlítem a nevét, szegény nem, és Suki Lászlónak hívtak. Egy kiváló muzsikus volt már akkor, és ő Brácsás volt a Rajkó zenekarban. És a bátyámmal ketten, amit tanultak a Rajkóba, gyakorolták otthon, tehát ott szépen leültek, és akkor ketten néztünk azokat a műsorszámokat, amit akkor a Gyula bácsitól tanultunk. És akkor láttam, hogy mennek előadásra, mennek ide, mennek oda. És akkor mondtam drága apámnak, hogy tehát én is szeretnék menni. Hát te most, fiam, most még nem. És valahogy úgy jött nekem a dolog, hogy azt mondtam apának, hogy te, én Brácsás akarok lenni. Próbáljuk meg. Ha én szeretném. Nem tudom, hogy honnan jött ez. És akkor apa azt mondta, hogy 4 éve tanulzom ez. Nem baj. Mondom, most én Brácsás fogok lenni. És akkor ez úgy zajlott a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, ha elmondhatom, hogy egy kis vézna gyerek voltam. Most sem vagyok egy góliát, de egy kis vézna gyerek voltam, és hát ilyen kis Brácsát, jó, akkor még most lehet, hogy már van, de akkor is volt, nem tudtunk akkor még, és apámnak volt egy 36-os hegedűje, és azt szereltük fel Brácsahurokkal. Felszereltük Brácsahurokkal, és én azon brácsáztam, még meg nem erősödtem egy kicsit, még nem nőttem egy kicsit, és akkor engem úgy, és ezzel felvételiztem én is, akkor egy év tanulós után, ezzel felvételiztem a Rajkó zenekarba. És megfelelőnek tartottak, hogy oda bekerüljek. És persze, akkor az ember szinte még gyerek, úgy fogott az agyam, hogy mint a vihar, hát ez... A ranglétán szépen lépkedtem fölfelé. Még akkor több zenekar volt a Rajkó zenekarban. Volt egy Lavotta zenekar, egy Bihari zenekar, egy Csermák zenekar.
3: Kóstoport szerint behozta.
4: Így van. Egyiknek édesapád volt a primása. Tehát itt évek nagyon számoltak. Pár évek, ott akkor nagyon-nagyon nagy tűn. Én kis Lavotta zenekarban játszottam, akkor azt úgy hívták, hogy Lavotta zenekar. És a balettterembe próbáltunk lent. Ha ez érdekes, hogy a hallgatóknak elmondom, ez ilyen kis történetek. És mindenki vágyakozott, hogy egyszer följutsassak a Csermák zenekarba, vagy a Bihari zenekarba, mert azok egy korcsoporttal, vagy kettővel idősebbek voltak, és akkor ők vitték el persze a Pálmát, a külföldi utakat, az előadásokat, a koncerteket.
3: Nyilván azért is szükség volt több zenekarra, hiszen egy zenekar, egy gyerekzenekar nem tudott annyi felkérést teljesíteni, és ezért több gyerekzenekar is volt, akik párhuzamosan mentek, mondjuk, akár a Bihari, akár a Lavotta. Egyébként a Rajkóban indult akkor a hivatalos, mondjuk úgy, zenei tanulmányod a Brácsa tekintetében?
4: Igen, a Rajkó zenekarba indult, de vele párhuzamosan tanultunk klasszikus zenét is, tehát kottorvasát, szólfést, zenetörténetet. Nekem volt egy Brácsa tanárom, aki a Rajkó zenekaron belül, tehát úgy mondták, hogy a harmadik emeletre jártunk föl klasszikus zenét tanulni, skatát, Zentai Bélának hívták, soha nem felejtem el, egy kis vézna, vékony ember volt, aki az operaháznak a szólamvezető brácsása volt, és akkor ez ott tanított minket, és akkor a rutin mi volt, hogy például hát mind gyerekek voltunk, de kivettem a Brácsát, vagy a vonót megfogtam, és nem tudom, hogy honnan, persze, akkor most már tudom, mert én is tanítok. Te nem gyakoroltál ma. Honnan tetszik tudni? Ezt így az mindegy, te nem gyakoroltál. Csak megfogtam a vonót. És tudta, hogy én ezt nem gyakoroltam, azt a dolgot, amit ő nekem megtanított. Szóval ilyen tanár volt, és akkor hogy említsem meg, még nagyon fiatal ember volt, hogy tanított minket az eszejenő is.
3: Elméleti
4: órák. Óriási óriási volt, szóval nem kell ecsetelnem, eszetanár úr óriási ember, óriási tudással. És a zenekari próbákat meg a Gyula bácsi tartotta, mindenki Gyula bácsia.
3: Hogyan tartotta az órákat, ezeket a foglalkozásokat? Nagyon érdekes, hogy ő ugyebár azért alapvetően kézről tanított.
4: Hát ez egy külön metodika, ami szerintem világon egyedülálló. Amiről te már azt hiszem, hogy írtál is egy könyvet, ami egy kiváló dolog. Ő rájött arra, hogyha zenei berkek, ha elkezdünk szöszölni, tehát avval, ahogy kitesszük a kottát, avval nem tud fejlődni, megáll a fejlődés. Rájött arra, hogyha intellektuálisan, kézről kézre tanít, gyorsabban mennek a dolgok, és utána megmagyarázza. És sikerélménye van annak a gyereknek. Mert muzsikusok tudják, egy hegedűt megszólaltatni, vagy egy brácsát, hát az sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy temperált hangszert, leütök egy zongorát, és akkor billettetek valamit, és már kijön valami kis dalamocska belőle. De egy hegedű, ami ráteszem a vonót, nem jól áll a vonó, húz meg azt a hangot, nem húzom meg a hangot. Tehát, mint amikor egy macska futkározik az asztal. Szóval ő erre rájött, és kézről kézre megmutatta az ő tudását, harmónia próbált átadni, és így tudtunk fejlődni előre. És ez nagyon érdekes, amit elmondok. 1973-ban bekerültünk a Rajkóba, soha nem felejtem, mert szeptember 4-én volt az első nap. És már a karácsony parlamentben a karácsonyi ünnepséget a Rajkó zenekar lavott, a zenekar muzsikálta, amiben én is részt vettem. Azt hiszem, bocsánat, hogy Andriskám, hogy nekem mondom, édesanyámnál van egy kép, ha jól sejtem, ami ott ülök keményen a belém brácsámmal, és én ott kísérni akarok mindenkit.
3: Igen.
4: Szóval ez egy nagyon érdekes. Tehát ebben azt akartam mondani, hogy szeptember október, tehát 2,5 hónap alatt fölkészítette minket annyira, hogy el tudtunk menni egy karácsonyi ünnepségre.
3: Mikor volt az első külföldi utad a Rajkó zenekarral?
4: Ha jól emlékszem, az 1974 őszén egy libanoni út volt, tehát egyből bele a mély vízbe. Libanoni út volt, ahol hát most egy egzotikus országba repültünk azonnal el, 14 évesen. Szóval ez egy olyan dolog volt, Beirutba mentünk, azt már nem emlékszem rá, hogy hány koncertet adtunk, de mi ott kint voltunk, és egy óriási élményen mentünk keresztül gyerekfejjel. Szóval azt hiszem 14-en voltunk kint, vagy 15-en, és egy muszlim országban, egy más kultúrában, persze akkor még igazán nem tudtuk fölfogni, hogy most mi hol vagyunk, csak hát meleg van, pálmafák van, és mi történik ugyanakkor. Szóval 74 őszén volt az első.
3: Gondolom számos világifjúsági találkozón voltál akkor a Rajkóval, számos turnén, amit nyilván sorolhatnánk napestig. Melyik volt az egyik legélménydúsabb számodra, amit esetleg kiemelnél és megosztanál velünk?
4: Hát ha most már említetted, akkor az 1978-as Vitt, a kubai Vitt.
3: Aha.
4: Hát az egy, hogy is mondjam, egy örök emlék marad, mert eleve azt mondom, hogy egy küldöttséggel mentünk. A VIT az azt jelenti, már bocsánat, aki nem tudja, fiatal, világifjúsági találkozó. Akkor a szocialista országok rendeztek egy ilyen világösszejövetelt, világifjúsági találkozón, és mi azon részt vettünk a Rajkó zenekarral, 1978, ha jól emlékszem. És Berki Béla volt a prímás. Bocsánat, ha eltévesztettem, de szegény Béla nyugodjon békébe. Azt hiszem, hogy ő volt a prímás. Hagy mondjak egy pár nevet. Aldo Farkas Otto, Lakatosvili, klarinétos, Kalas Jancsi, ott cimbalmos, aki eszembe jut. Én voltam a brácsás, másikra már nem emlékszem, bocsánat. Ennyi, amire emlékszem, de csodálatos, csodálatos másfél hetet töltöttünk el. Ja, és még azt még hozzáteszem, hogy volt egy záró dolognál, amikor volt, akkor hát be is rúgtunk egyszer, emlékszem rá. Fiatalok voltunk, mert csapra volt ütve egy hordó minden utcasarkon, és a finom kubai rum, szó szerint értsétek, ömlött a földre.
3: Mint ahogy már említettük, rengeteg helyen volt már a Rajkó, számos országban, Ázsiában, Amerikában, Európában, Afrikában. Nem fordult meg esetleg valamikor a fejedben akkoriban, hogy milyen jó lenne kint maradni és egy másik világban élni?
4: Ez is nagyon jó kérdés. Voltak kollégák, akik ezt meg is próbálták. Jól emlékszem, apukád jobban emlékszik, mint én, de jól emlékszem, hogy akkor ő kint volt 1972 vagy 74, nem tudom.
3: Amerikai turné?
4: Amerikai turné volt, és pár ember kint akart maradni, akkor már idősebbek voltak ő, mint az én, nem az én korosztályom, egy 4-5 évvel ők idősebbek, akik kint akartak maradni, megfordultak a fejükbe, de most azt kérdezted, hogy az én fejemben megfordult-e. Akkor abban az időben még nem, hogy is mondjam, még agyunkba se fordult ez meg. Agyunkban nem fordult meg, mert akkor nekünk ez annyira tökéletes volt ez a dolog, hogy szinte kivételezettek voltunk. Szóval te most, hogy mit értek a kivételezés alól, kedves hallgatók, hogy ugye, amikor megjöttünk külföldről, volt a pénznek egy része, amit le kellett adnunk, de a másik részét úgy nevezett, akkor úgy hívták, hogy diplomata volt,
3: Konzumex.
4: Igen. Beírhattuk a Konzumexbe, és ott levásárolhattuk olyan cikkekre, amit most ki kell mondom, a szocialista világba, akkor még nem lehetett kapni. Uh-huh. Ez a nyugati világnak volt elzárva. Tehát aki, és ez egy olyan, most már nem luxus cikket, de akkor luxus cikknek számítottak ezek a dolgok.
3: Uh-huh. Így van. Egészen más világ volt, egészen más respektje volt, tisztelete volt a cigány zenének is, hiszen tényleg számtalan étterem volt a körúton végig, szerte a városban, rendszeresen voltak cigánybálak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? A cigányzene tekintetében, a cigányzene történetében.
4: Ahogy már nem tudom, említettem, vagy nem említettem, az én nekem, az én véleményem, hogy maga az a cigányzenek a fénykorát, ha be tudnunk határolni, az én véleményem, most kibővítem, ez 1960-tól igazán 95-98-ig. Tehát az volt a véleményem szerint a fénykor. De a reflektorfény a véleményem szerint az a 65-től 85-ig. Uh-huh. Tehát amikor meg a 70-es éve kiemelve. Tehát a 70-es és 85-ig, 87-ig kiemelve. Uh-huh. Tehát azt tudom elmondani, hogy a világban számtalan zenekar volt. Belgiumban volt 10 zenekar, Hollandiában 10 zenekar. Tehát egymás váltották az emberek. Volt egy koncertiroda, ami a Vörösmarty téren volt, és oda úgy jártak az emberek, meg úgy utaztak a muzsikusok, holott az állampolgárok csak 3 vagy 4 évente mehettek ki nyugatra. Mi úgy jártunk nyugatra, mint lemegyünk Ceglédre. Bocsánat.
3: Így van. Mi lehetett a titka a cigányzenének, hogy ennyire közkedvelt volt, nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is. Tehát mindenhol, ahol a Rajkó zenekar megfordult, óriási sikert aratott. Vagy mindenhol, ahol cigányzenekarok voltak, ott imádták őket, éttermekbe, Hollandiába, Brüsszelbe, és akkor sorolhatnám az országokat. Szóval mi a titka a cigányzenének?
4: Kérdezted a Rajkó zenekart. Hát a Rajkó zenekart most képzeljük el magunkat, egy közönségnek beülünk, és bejön szinte fiatalok, gyerekek, bejön egy 25 tagú zenekar, és elkezd egy világszínvonalon játszani. És hallod azokat a dolgokat, hogy ott, ja, és akkor nincs előttük ott, ami egy muzsikusnál, mindenki ahhoz van szokva, hogy ki van téve a kotta, és kottából játszunk. Nem. Itt mindenki fejből játszik, és profi szinten játszanak. Tehát és olyan műveket játszanak, mint Hubait, egy hullámzó Balaton, egy Zefirt, vagy játszunk egy Csajkovszki diótörőből a balett részlet. Tehát ez egy a Rajkó zenekar már akkor játszott klasszikusokat. Ez egy megdöbbentő, és a hangzás világa olyan töltekezéssel volt beletöltve, ami tehát egyetlen egy muzsikus nem tud. Na most, bocsánat, itt vannak a gének, amit mondtam, hogy nálunk a megszólalás teljesen más egy cigány zenekarnak, amikor megszólalt már egy nagyobb cigány zenekarnak.
3: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigány zenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
5: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Mindig van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelt. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtő rendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László brácsás, aki a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, és a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk életéről, a rajkókról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: 61-ben megszülettem, és lent éltünk Törökszentmiklóson. 1969-ig.
4: Uh-huh. Tehát 8 éves voltál nagyjából, igen, amikor igen, felkerültél.
5: Igen. De ennek apropója volt, hogy fölkerültünk, mert a bátyám felvételt nyert az úgymond akkori kis központi művészegyüttes Rajkó zenekarában.
4: Mielőtt rátérjünk a Rajkóra, azért a családot még egy picit beszéljük ki, hogy szüleid ők is zenés családból származtak. Tehát, hogy...
5: Hát apám az prímás volt, az ottani gentri világnak, közönségnek a prímása volt. Édesanyám az háztartásbeli volt akkor, mert akkor úgymond a mostani szóval az volt a trend.
4: Így van.
5: Tehát ez volt a trend. És
4: hiszen elmentek a férfiak dolgozni, van. És megélt belőle az egész család.
5: Édesapám a muzsikájából el tudott minket tartani. Uh-huh. Akkor ez volt a trend. Tehát akkor szükség volt, igazán szükség volt a muzsikára, mert akkor ezt a világot éltük. Ennyit tudok mondani, de minden ágazatban a édesanyám ágazatában is. Édesapa mindenki muzsikus volt. És ők is ebből éltek. És jól tudtak belőlegni.
4: Törökszent Miklóson azért elég sok zenés család volt.
5: Hogyne. A kiemelném, hogy a kedves hallgató, hogy mégis be tudjad definiálni, hogy hova. Például ökrös család. Uh-huh. Tehát a vendéglátóiparban a művészeti pályákon, például kiemelek egy nevet, Ökrös Oszkár.
4: Kossuth Díjas cimbalom művész.
5: Cimbalom Paganini, a Kossuth Díjas cimbalom művész. Ő is Törökszent Miklósi.
4: Ő részben Suki,
5: bocsánat,
4: részben Ökrös.
5: Kiemelem a te drága édesapádat, aki egy kiváló muzsikus, Suki András, akivel majd rátérünk még együtt, évtizedekig együtt játszottunk. Akkor az én bátyám Tabányi Antal, aki egy kiváló muzsikus, akárhol kimondjuk a nevét, a Bandinak is, bocsánat, hogy így mondom, meg a Tóni bátyámnak is, mindenki tudja a berkekben, a muzsikusban, hogy kik ők,
4: így van.
5: Milyen súlyat nyomnak a muzsikába.
4: De azért itt említsük meg megint Farkas Gyulának a nevét, aki ezeket a darabokat hangszerelte, és természetesen betanította a gyerekeknek. Ő is viszont ezt valahol nyilván tanulta, a hangszerelést is, és például ő játszott már a 30-as években is a Rigó Gábor féle Rajkó zenekarban.
5: Gyula bácsi erőlétől én csak annyit tudok, hogy ő az Állami Népégyüttesben volt.
4: Hát 50-től.
5: Igen, Borosta is volt, igen. Akkor a primás. Na most persze minden a Gyula bácsinak köszönhető, mert az ő harmóniája. Tehát ő hangszerelt mindent át, úgymond akkor azt mondták, a népi zenekari hangszerelés. Tehát ez volt mondva, hogy népi zenekari hangszerelés.
4: Hát akkor így hívták a cigányzenekart.
5: Így hívták a cigányzenekart. Ő hangszerelte, az ő harmónia világa, az ő lelke van, volt benne abba a zenébe, amit ő meghangszerelte nekünk, áttette cigányzenekarra, vagy népi zenekarra. Ő Gyula bácsinak volt egy nagyon nagy példaképe. Amit ő, bennem ez bennem ragadt, nem tudtam akkor még, hogy ki az az emberke, akit ő nála nagyobb lehet. Szóval ezt nem tudtam én elkezdeni, azt úgy hívták azt az embert, hogy Csámpai Ivó. Tehát én nem tudtam, hogy ki az, hát most egy 18 éves, vagy 19 éves nem keresem, hogy ki a Gyula bácsinak az ember valaki, nem. Ki lehet az öregnél nagyobb, senki. Hát most. Na jó. És akkor teltek múltak persze az évtizedek, évek, és akkor utána néztük, hogy ki ez a Csámpai Ivó. Hát ez egy eszméletű nagyon nagy karmester volt, a Magyar Imrének volt a karmestere, vagy a tercese, és a zenekar belül ő hangszerelte. Rengeteg szerzeménye van, mondok egy nótát, Csillagullás éjszakáján, a Rádiócsárdás, rengeteg feldolgozásai van. Hát tényleg mostani szóval azt mondanám, hogy az öreg talán celeb volt, vagy valami ilyesmi, mostani szóval így lehetne mondani. De a Gyula bácsi is celeb volt, mert akkor a tudásai voltak, hogy az eszméletlen.
4: Hány évet voltál végül a Rajkó zenekarban?
5: Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Az 73. szeptember 4-től voltam 81. januárjáig.
4: Hát 20 éves korodig akkor.
5: 81. januárjáig, mert utána átkerültem a Honvéd Művész Együttes kötelékébe.
4: Akkor már a Szalai Antal voltam.
5: Szalai Antal Prímás úr zenekarába. És itt, na most ezt meg kell említeni, hogy azért a Kis Központi Művészeti és Ajkózenekara profi muzsikáltunk, de amatőrnek voltunk. Miért voltunk amatőrök? Mert nem kaptunk érte juttatás fizetést. De már, na innen kezdődött a profizmus, már a fizetésben, a Honvéd Együttesbe átkerültem, ott már Szalai Antal vezetésével, ott már fizetés volt, tehát ott rendes munkaviszonyom lépett be, és itt töltöttem a katonai szolgálatomat is, ami akkor 18 hónap volt, ha jól tudom, és csodálatos 4-5 évet töltöttem ott is Antinak a zenekarába, kiváló muzsikus voltak, itt jön be az Oszi, Ökrös Oszkár, ő ott volt. Nagyon nagy jó nevek voltak benne, ha elmondhatom. Nagybőgősünket Rácz Ödönnek hívták. Ödönnek az édesapja, aki most a bécsi filharmonikusoknak a szólonvezető nagybőgőse. Személyem volt a Brácsás. Rácz Gyuszi volt Ödönnek a nagybátyja, volt a mellettem levő Brácsás. Ökrös Karcsi volt a klarinétos. Salasovics Dezső volt a szólamvezető, hegedűs, Rádu Janti volt a koncertmester. Bocsánat, akit kihagyok, mert most pár évtizedről visszamenőleg beszélek, és a Szalai Janti volt a főprímás, tehát a zenekarvezető. Rengeteg előadást adtunk. Évente 120-at. Előadást adtunk a honvédség keretein belül, meg kívül is. És hát egy csodálatos éveket töltöttem ott is.
6: Miben különbözött a Rajkó zenekar, illetve a Honvéd művészegyüttes? Akár a repertoár tekintetében?
5: Hogy mondjam, igen, nagyon jó kérdés. A Honvéd együttesnél azért alkalmazkodnunk kellett a politikai nyomáshoz, vagy a politikai dolgokhoz, mert ott nem szabad volt az elejileg, de ott mégis kontrollálta volna, mert egy együttesnek most, ez is egy furcsa dolog most már, például egy ezredes volt az igazgatója. Tehát egy ezredes volt az igazgatója, akkor pártitkár ült a másik székbe, tehát nem mindegy volt, hogy ott mit játszunk, persze nem volt megtartás, de az egy kötöttebb, odafigyelősebb dolog volt, mert azért egy honvédség, tehát az mi jött eszénbe az embernek a honvédségtől? A rend, a stokizás, a fegyelem, az odafigyelés, mit csinálsz, hogy csinálod, csöpördő, tehát ez jut eszébe az ember. Most adtak nekünk teret, nem volt ez annyira nagy dolog, de ott azért más volt. Egy rajkózenekar az szabadabban tudott lélegezni.
6: Volt valami emlékezetes koncert esetleg a Honvéd Művész Együttessel, amire szívesen emlékszel vissza?
5: Például egy olyan helyen jártunk, ez most hirtelen szembe jutott, ezt most így felhoztad, Szíriába jártunk ki. De most mi nem is hittük azt, hogy a szírek volt óriási kultúrát, azt tudjuk, a szírek, óriási kultúra, most olyan helyen játszottunk, lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert ugyanis katonaság, tehát katonáknak mentünk játszani a Beká völgybe. Na most akkor a 70-es években, és a 80-as évek, bocsánat, akkor ott folytak a legnagyobb harcok. Ha jól emlékszem, Beká völgybe, és mit fogunk itt lőni, fogunk, vagy most, vagy mire fogunk? És akkor a Beká völgybe adtunk géppisztolyos, szerintem a frontról jövő emberkéknek mi koncertet, a Magyar Honvédség zenekara. Tehát a Magyar Művészegyüttes, egy Pacsereg Művészegyüttes. Szóval ez egy rázós dolog volt, és ez belevésődött azért az emlékeimbe. Ez azért...
6: Viszont nyilván egészen más volt utána már a vendéglátó. Ha jól tudom, akkor a Honvéd Művészegyüttestől kerültél végül is a vendéglátóba. Ez mikor volt?
5: Ez nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, hogy 80-ban megszületett a fiam, Laci fiam, egyetlen egy fiunk, és én akkor kaptam egy borzasztó nagyon nagy tiszteltetésre, egy nagyon nagy meghívást. Hát most azt el tudod képzelni, hogy 1986-ban téged fölhív a Lakatos Sándor, és azt mondja, hogy üdvözlöm, szeretném a zenekaromba játszani. Most el tudod képzelni, én azt sem tudtam, hogy most én mit mondjak, vagy most mit kell mondani. Na, és én. És akkor a Budapenti éttermet, ami itt a déli pályaudvarnál volt, akkor nyitottuk meg az ő vezényletével, hogy mondjam el a zenekari tagokat, mert már nem élnek páran közülük. Hát most Lakatos Sándort nem kell bemutatni. Lakatos Sándor primás. Bocsánat, ki kell mondanom a becenevét, mert Balogh László volt a címbalmas, a Vak Lacinak a fia. Horváth Karcsi volt a bőgős. Olá Zoli volt a csellós. Én voltam a brácsás, és a Rácz Tibi volt a klarinétos. Így nyitottuk meg a Budapenta éttermet. És itt is játszottunk egy évet, és valami folytán, ebben nem akarok belemenni, el kellett jönnünk onnan, és a Sanyi bácsi úgy döntött, hogy hát ha elmegyek, akkor el kell mennünk, akkor is menjünk el. Ő ezt már jelezte nekünk decemberben. És akkor kaptam egy telefont a fiától.
6: Déki Lakatos Sándortól, aki egyébként már volt itt a műsorunkban is. Nyilván ez is egy óriási kitüntetés, tehát ott a Lakatos dinasztiával játszani, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, egy nagy megtiszteltetés, hiszen azért a zenészek között mindig megvolt ez a fajta hierarchia, hogy vannak kiemelt művészek, vannak olyan géniuszok, akikhez szinte még hozzá sem merünk szólni.
5: Igen, szóval...
6: Tehát ez a fajta tisztelet a nagyok iránt.
5: Déki Lakatos Sándor, ez is egy olyan megtiszteltetés volt, ez az ő neve is, ott ragyog fönn a kiváló muzsikusok között, és ameddig muzsika lesz a földön. És akkor én kaptam tőle egy meghívást, hogy eljönnél a zenekaromba. Hát úgy voltam vele, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon megköszönöm. És akkor én így kerültem be a Mátyás pincébe,
6: a híres Mátyás.
5: A híres Mátyás pincében március 15-et érem, valami sajnos már be van zárva. Amit nem tudom, mi lesz a sorsa neki. És akkor így kerültem be, ahol hát egy pár évet lehúztam.
6: Kik jártak ide a Mátyás pincébe? Milyen vendégek fordultak meg itt?
5: Hát azt tudom mondani, hogy a kedves hallgatóknak, hogy most minden, hogy mondjam, hierarchani nélkül, bocsánat, nyelvtörőért. Magyar ember nem ismert bejönni. Nem ismert bejönni, mert nem is hallottunk magyar szót. Na most azt kérdezted, hogy kik jártak. Tehát aki Magyarországon híresség eljött, lehet filmszínész, muzsikus, táncos, tehát akármilyen kultúrával foglalkozó művész, azt odahozták le, tehát ez volt a protokoll. Odahozták le hozzánk. Hát volt olyan, hogy mi nem tudtuk, mentünk, olyan úgy, mint szokásos, 7 órakor mentünk muzsikán, és a londoni szimfonikusok bent ültek. És akkor most, na jó, mondom, most akkor mit fogunk csinálni? Szerintem snapszerozzunk, vagy inkább jobban járunk. De jól sült el az egész, akkor minden évben, ha mondhatok neveket, nagy neveket, Ruggiero Ricci, Itzhak Stern, Yehudi Menuhin, ilyen nevek jártak a Lakatos család után, mert a zenéért jöttek. Nem azért jöttek, hogy a Mátyás pincében nagyon-nagyon jól főztek, mert jó, de a zene volt az első dolog. És én ott eltöltöttem 10 évet, gyönyörű 10 év volt. Sok minden belefért. Utána nagyon sok étteremben játszottam. Tehát ez a vendéglátónak a úgymond átka is, meg az előnye is, hogy rengeteg zenei tapasztalatot szerzel.
6: Ha maradunk még egy picit a Mátyás pincénél, azért volt egy ilyen legenda a zenészek között is, hogy aki meg akar tanulni igazán muzsikálni, az menjen és hallgasson a Mátyás pincébe zenét. Tehát ez a fajta legenda, ez sokszor felmerült a zenészek között.
5: Igen, igen, mert a Sanyi bácsi játszott, az öreg Lakatos játszott, bocsánat, hogy játszott ott, hát most ezt meg nem kell bemutatni, mert szerintem ebben az évszázadban talán még a következőben sem fog olyan születni, mert az én vélemény, a szubjektív vélemény, tehát ő emelte föl világszínvonalról az úgymond cigánzenét. Ő emelte, meg lehet hallgatni a lemezeit, mint amikor egy nagy hegedűművész hallanán hegedülni.
6: Jelenleg a száztagú cigányzenekar brácsása vagy. Mikor kerültél be a száztagúba?
5: A száztagú cigányzenekarban nem tudok neked konkrét számot mondani, de kb. 30 éve. 30 éve, és rengeteg ember fordult meg itt. Az alatt, 30 év alatt, most az én szekciómról beszélve csak olyan emberek voltak, ha elmondhatok egy pár nevet. Hát a legelső szólamvezető, azt úgy hívták, egy szuperember volt, Orgona Dezsőnek hívták. Orgona Dezső bácsi, egy szuperember, Bakatos Sándornak a lemezén nagyon sokat közreműködik, mint brácsás. A következő a Rácz Lacinak hívták, debreceni Rácz Laci, hát ezt mindenki tudja, Laci bácsi, másik kiváló brácsás. A harmadik volt, aki a Horváth Zoli, az is egy kiváló brácsás. Horváth Zoli volt a brácsás, én a halála után vettem át a szólamvezetői funkciókat, szegény 14-be elment, és akkor én 14-be vettem át a szólamot. Hát most már kiszámoljuk, az 12 éve, ugye? Azért matek még egy kicsit megy. 12 éve vagyok a szólamvezető, hát rengeteg ember megfordult. És ami egy óriási tény, amit nagy örömmel is mondhatok, hogy a zenekar mindig úgy működött, hogy non-profit volt, és elmentünk előadásra, kapt előadás pénzt, de a havi járandóságot soha nem volt. És meg kell említenem az elnökünk nevét, Danyi Lőrinc Róbert, aki ezt kijárta és kikönyökölte, és járt, kilincselt, hogy tényleg a megérdemelt posztra kerüljön ez a zenekar. És az ő járása, az ő kilincselése, az ő kapcsolatain, meg a zenekar tudták, hogy ki a száztagú cigányzenekar, milyen értéket és milyen kultúrát képvisel, milyen szegmense a magyar kultúrának, és értékelték annyira, hogy hát hála a felettünk lévőnek, szeptember, az elmúlt év szeptemberétől már illetményt kapunk, fizetést kapunk, tehát nem vagyunk arra rászorulva, hogy elmenjünk mellette, mert nagyon sok kollégám, benne vagyok én is, dolgoztam mellette, hogy meg tudjunk élni. Tehát jártam próbára, és én közben dolgoztam, és úgy mentem, ha fáradt voltam, hanem mentem úgy próbára. Tehát mert hajtott a vérem nekem, ha fáradt vagyok, nekem a muzsika az első, megyek próbára. De hála és köszönet. Most nem mondom ki megint a nevét a Lőrincnek, mindenki tudja, annyi Lőrincnek, hogy ő ezt ő ki tudta járni. Persze kellett hozzá egy ilyen világhíres zenekar, mint a száztagú cigányzenekar, mert bemegy és azt mondja, hogy a Pityi Palkó zenekarak, nem mérvadó.
6: Ha jól tudom, az idén lesz 40 éves a száztagú cigányzenekar?
5: Igen, 86. Igen.
6: készül valami nagy ünnepségre, jubileumra a zenekar esetleg itt Magyarországon? Hiszen nem csak külföldön világszínvonalú és népszerű a zenekar, hanem azért itthon is.
5: Igen. Hát az elmúlt évben is készültünk már erre, de azt tudom neked elmondani, hogy tegnap előtt, ez nagyon friss dolog, Érsekújváron koncerteztünk, tehát ez a jubileum év keretén belül, és a közeljövőben tervezzük azt, de már is nem is tervezzük, hanem meg van szervezve, megyünk egy Horvátország, biztos benne, vagy Bosznia, egy Szarajevo, egy Split és egy Zadar nevezetű városkádba megyünk koncertezni áprilisban. Hát most ezt tudom elmondani így ilyen szűken, hogy ez a közeljövőnek a koncepciói.
6: Nagyon sok rajkós van a száztagú cigány zenekarban, és hasonló sikereket aratott a száztagú cigány zenekar is, mint a rajkó zenekar, még akár a 70-es években. Mi a titka a két zenekarnak, és mennyire hasonló a repertoár is? És tulajdonképpen milyen átfedés van a két zenekar között?
5: Ez véletlenül jó kérdés, András. Hát most azt tudom neked mondani, hogy azt lehet, hogy ez meglepetés, ez a kedves hallgatók, de hát a száztagú cigány zenekar is rajkózenek, a volt rajkókból áll. Uh-huh, hát, uh-huh. Danyi Lőrinc, száztagú elnöke, a rajkózenekar primása volt. Uh-huh. Én a rajkózenekarnak a szólomvezető brácsosa voltam. Akkor több hegedűs, több nagybőg, uh-huh. A nagybőgő sor végig. Uh-huh. Tehát ők fiatalabbak, mint én, de végig a rajkózenekarnak a tagjai. Voltak.
6: És ők majdnem mind szóval, Gyula bácsinak persze, a növendékei. Szóval
5: mi egy nyelven beszélünk, uh-huh. Tehát az egy nyelv, az egy nyelven beszélünk, tehát tanulunk egy új művet. 70%-ban már mindenki tudja. Persze. Csak át kell fésülni, át kell gyakorolni a dolgot. Tehát ez a kérdésedre válaszolva, száztagú cigányzenekar, de a régi száztagúba is. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy az én szerény véleményem a mai muzsikus társadalom 80%-a az valamilyen szinten mindenki tanult a Gyula bácsitól.
6: Hogyan látod a cigányzenének a jövőjét?
5: Most kezdjek borús hangulatba menni át. Én a jövőjét most már csak úgy tudom elképzelni, hogy színpadon. Uh-huh. Uh-huh. Tehát az a világ elmúlt, most csak egy tendenciát nézzük meg. És nézzük, nézd meg Budapestet, nincs egy vacsorázójel, ahol leülnek, pincér van, tehát normális pincér, fehér asztal, pincér van, kiszolgál, rendelsz, előétel, leves, roti, desszert. Tehát ez lehet, hogy én vagyok egy, de én nem tudok itt Budapesten, tehát most, amikor valaki vacsorázik, tehát ez természetes volt, aki vacsorázik, fehér asztal, pincér, hangedli a kezén, megy oda, és halkan gyönyörű szól a zene. Mi szól? Gyönyörű cigány zene, mert az magyar zene. Tehát ez cigány emberek játsszák, de magyar szerzők művei. Tehát ez sokat nyilatkoztam már rádióba, tévében, de nekem ez a veszőparipám, lehet, hogy megköveznek érte, bocsánat. Nekem ez magyar zene. Mert egy játszunk egy magyar nótát, amit Sándor Jenő annak idején Budapest rendőrfőkapitánya volt. Írt egy nótát, és bevitte egy prímásnak, hogy akár melyik, meg Bélám, Lajoskám, szerezhetek rá, legyetek szívesek egy zenét. Az egy más kérdés, hogy mi olyan töltéssel játsszuk el azt a zenét, ami utánozhatatlan töltéssel van megtöltve. Uh-huh. Innen cigány zene.
6: És egy egyedi stílusban.
5: És egy teljes egyedi stílusban.
6: A stílust jelöl, nem feltétlenül azt, hogy az előadók származására utalna ez a kifejezés, igen. Hanem magára inkább
5: magára a stílusra. Mert uh-huh. A hangjegyek, egy csupasz hangjegyeket lejátszani azt.
6: Igen. Tehát ez volt játszani. Az a zene, amiért Brahms, Liszt is annyira megőrült, és akkor sorolhatnám még a nagy zeneszerzőket.
5: Igen, mert olyan töltéssel volt, olyan hangzásvilágot adott az 6-7 vagy a 10 ember, olyan hangzásvilágot adott, és olyan technikai dolgokat tudtak megoldani az ösztönükből, na, bocsánat, hozzáteszem, tanultságukból, mert régi nagy primásaink Gödöllői Videk, ez mind akadémiát végzett emberek voltak.
6: Így van.
5: Sován Kalándor felvidékről, akkor említhetem Bura Sándort Arad megyéből, ezek ők mind aradiak voltak. Bura Sándort, Bura Károlyt, Sován Kalándort, Gödöllői Vidáki Józsefet.
6: Ez a 20. század eleje.
5: Így van, tehát most mi a 20. századról beszélünk, és akkor volt egy kiemelkedő ember ott, amit kedves hallgatók, nagyon sokat látnak filmen, vagy a nevét hallgatnak, Debreceni Kis Lajos. És annak a bátyja volt a hegedű művész, az Debreceni Kis Béla volt. Akit a Dankó Pista filmbe van egy jelent, amikor bevágják, amikor a hegedűjét keresi, ott a Kis Béla muzsikál. Mert egy ilyen klasszikus művet játszik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ezek mind tanult muzsikusok voltak.
6: Tehát a cigányzene azért megmarad, még hogyha át is alakul így az van. Éttermek szűkös színpadairól, a világ nagy színpadaira kilépve, de én azt gondolom szintén, hogy ez egy olyan műfaj, amit ápolnunk kell, és nem tudjuk elfelejteni, nem is fogjuk elfelejteni, hiszen olyan egyedi ízvilágot és harmónia világot tükröz, amit nagyon sokan szeretnek még mai napig is.
5: Igen, hát most azt tudom ez, nézzük meg a Kárpát-medencét. A Kárpát-medencébe mi vagyunk az egyetlen egy olyan, tehát a magyar cigányzenész, aki meg tudta ezt tartani. Miért? Mert próbáltunk a nyugati fülnek megfelelni. Tehát ki akartunk lépni ebből. Tehát a nyugati fülnek nem lehetett 30-szor eljátszani, most nem akarom ebben bántani a másik a balkáni 30 ugyanazok ugyanazt a motivumot eljátszani, tehát egy nyugat próbáltunk ráhatni egy francia, egy angol, egy francia müzetre, egy lengyel polkára, tehát próbáltunk a közönségre, aki minket hallgatott, hogy az megfogja az a zene, hogy azt az étlapot, amit ő zenei étlapot, az egy akkora tarka-barka zenei étlap van a kezében, tehát mi általunk, hogy örüljön annak, hogy hall egy cigányzenekart, és én a cigányzenekartól hallom az én polkámat, vagy az én valceremet, vagy ez meg, és kotta nélkül. Tehát mi erre törekedtünk, hogy tehát magyarul, ez nagyon jó szó, ehetők legyünk. És a magyar cigányzene ehető lett a Nyugat-Európa, Amerika, és minden kontinensen. Ez bizonyítja az életünk.
6: Valahol akkor ez az egyik titka, én azt gondolom, a cigányzenének, a cigányzenészeknek. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, és még egyszer gratulálok a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének díjához.
5: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtál a műsorba, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek, hogy meghallgatta az én kis sztoriáimat.
6: Mai vendégem Tabányi László, a Száztagú Cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. A műsor befejezéseként engedjék meg, hogy Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idézzek, méghozzá a harmadik fejezetből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon. A szeldzsuk törökök háborús kedve lankadatlannak bizonyult, ennek megfelelően drámai gyorsasággal növekedett a hatalmuk is. A 11. század közepén elfoglalták Örményországot, amivel szétszórták az örményeket, és egy igen valószínű feltételezés szerint Örményország elhagyására ösztönözték a cigányokat, akik a Bizánci Birodalom nyugati felére, Konstantinápoly és Trákia környékére vonultak, és innen rajzottak ki végül a Balkánra és egész Európába. Bizánc ebben az időben már nem is emlékeztetett egykori dicsőséges önmagára. Arra, hogy hajdan a keresztény világ leggazdagabb hatalma volt.
4: a törökök előrenyomulása nyomán kézzelfoghatóvá váltak a gyors hanyatlás első jelei. 1071-ben a bizánci hadsereg vereséget szenvedett a szeldzsukoktól az örményországi Vantó partján megvívott manzikerti ütközetben, aminek következtében Anatólia nagy része török fennhatóság alá került. A bizánci görög kultúra azonban jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig e nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az Athos-hegyen az ibéroni apátságban állítottak össze 1086 körül. Ebben azt olvashatjuk, hogy 1050-ben Konstantinos Monomakhosz császár konstantinápolyi palotáját, a Filopationt övező kert állatai között vadak pusztítottak. A császár Simon mágus leszármazottait, az acinkanoknak nevezett szamaritániusokat hívta segítségül, akik jövendőmondóként és varázslóként voltak ismertek. Az acinkanok a palotta kertjében húsdarabokat helyeztek el, amelyeket előzőleg megbűvöltek, és ezekkel pusztították el a ragadozókat. Az acinka név ebben a szövegben a görög acinkanosz, többes számban acigánoi vagy acigánoi grúz alakja, mellyel a bizánciak a cigányokra utaltak. A német cigajner, francia cigane, az olasz cingáró, a magyar cigány és az ehhez hasonló formák mind a bizánci elnevezésből származnak. Az acigánosz eredete máig vitatott. A leginkább elfogadott nézet szerint a szó az acigánosz egy eretnek szekta, romlott alakja, amelyet azért alkalmaztak a cigányokra, mert mindkét csoport jövendőmondók és boszorkányok gyülekezeteként élt a köztudatban. A 9. századra az eredeti eretnek acigánoszok száma az üldözések következtében erősen megcsappant. Az acigánosz következő előfordulása immár világosan a cigány szinonimájaként a 12. századból származik. Theodoros Balsamon, kánonjogász, egyik kommentárjából, amelyet a Trullai zsinat 61. kánonához fűzött, mely 6 éves kiközösítéssel fenyegette meg az egyház azon tagját, aki medvékkel vagy egyéb állatokkal szórakoztatta, vagy jövendőmondással szédítette a közönséget. Azokat, akik medvékkel járták a világot, medvetáncoltatóknak nevezzük. Az ilyenek az állat fejére és egész testére festett fonnalat fűztek, majd levágták és amuletként árulják őket az állat szőrének darabjaival, mert mint mondják, ezek megóvják a viselőiket minden betegségtől, szemmelveréstől. Mások, akiket acigánosznak neveztek, kígyót tekernek a testük köré, és megmondják az embernek, hogy rossz vagy szerencsés csillagzat alatt születette, és hogy az illetőnek szerencséje lesz-e vagy sem. Az iménti percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből, illetve annak 3. fejezetéből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon című fejezetből idéztem. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hurikán.
1: Rádió.
2: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Közös út, Kethánodrom, Európa legnagyobb roma kulturális könyv- és lapkiadó műhelye. A folyóirat alapítója és máig meghatározó szellemi vezetője Rostás Farkas György, aki a roma kultúra, nyelv és irodalom megőrzésének szolgálatába állította egész életét. A lap létrejöttében meghatározó szerepet játszott Néhai Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, aki felismerte a roma közösség önálló kulturális fórumának jelentőségét és támogatta a kezdeményezést. Rostás Farkas György visszaemlékezése szerint a folyóirat megalapítására Antal József biztatására került sor még 1991-ben, akivel a későbbiekben testvérbarátság jött létre közöttük egy életen át. A közös út, Kethánodrom több mint 3 évtizede szolgálja a roma kultúra ügyét. A cigány magyar nyelvű kulturális és közéleti folyóirat olyan egyedülálló szellemi műhelyé vált, amelyben írók, költők, kutatók, művészek és közéleti személyiségek kaptak lehetőséget gondolataik megosztására. A lap célja kezdettől fogva a roma identitás erősítése, a romani nyelv ápolása, valamint a roma és nem roma társadalom közötti párbeszéd elősegítése volt. Rostás Farkas György neve összeforrt a magazinnal. Az alapító főszerkesztő évtizedeken át dolgozott azon, hogy a Kethánodrom valódi híd legyen kultúrák, közösségek és nemzedékek között. Munkásságának köszönhetően a lap nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált, és a roma értelmiség egyik meghatározó fórumává fejlődött. 1993-tól a folyóirat főszerkesztőjeként, majd alapító főszerkesztőként irányította a kiadvány szakmai munkáját. A magazin hasábjain megjelentek versek, novellák, tanulmányok, történelmi kutatások, néprajzi írások, de közéleti elemzések is. Számos fiatal roma alkotó itt publikálhatta első iratait, miközben neves magyar és nemzetközi szerzők is rendszeresen közreműködtek a lapban. A magazin nem csak a roma közösség, hanem a magyar és európai kulturális élet fontos értéke, amely méltán tekinthető a roma sajtó egyik legjelentősebb intézményének. A Kethánodrom jelentős szerepet vállalt a roma kulturális örökség dokumentálásában, megőrzésében és továbbadásában. A közös út, Kethánodrom története bizonyítja, hogy a kultúra képes közösségeket építeni és jövőt formálni, az alapító főszerkesztő Rostás Farkas György és a lap névadója, Antal József, szellemi öröksége ma is él a folyóirat minden megjelent számában.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári

0: Elvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát, a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat, önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szítjú vaszlosasza?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
3: 2026. június 5-e péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok. Ez a Rádiódi Roma híradója. Patai Anna vagyok. A cigányok külföldi csoportjai. Az olasz cigányokról. Beás cigányok öltözködési szokásai.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: A cigányok, más néven romák, Európa egyik legnagyobb etnikai közösségét alkotják. Őseik évszázadokkal ezelőtt Indiából vándoroltak ki, majd pedig különböző országokban telepedtek le. Ennek következtében számos eltérő nyelvű és kultúrájú roma csoport alakult ki. Európában a legnagyobb roma közösségek megtalálhatók többek között Románia, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Szerbia területén. A különböző csoportok közé tartoznak például az olasz cigányok, a beások, a szintók és a kalék. Saját hagyományaik, nyelvjárásaik és szokásaik vannak, bár közös történelmi gyökerekkel rendelkeznek. A roma kultúra gazdag zenei, tánc és kézműves hagyományokkal bír. Számos ország kultúrájára jelentős hatást gyakoroltak, különösen a zene és a szórakoztató művészetek területén. Ugyanakkor a roma közösségek történelmük során gyakran szembesültek diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel. Napjainkban sok nemzetközi és helyi szervezet dolgozik azon, hogy javítsa a romák oktatási, foglalkoztatási és életkörülményeit. A kulturális sokszínűség megőrzése és az egyenlő lehetőségek biztosítása fontos cél Európa számos országában. Összességében elmondható, hogy a külföldi roma csoportok sokfélesége jól mutatja, hogy a cigány népesség nem egységes közösség, hanem számos hagyományt és kulturális sajátosságot őrző csoport összessége. Az olasz cigányok. Az olasz cigányok a roma népesség egyik jelentős csoportját alkotják. Nevük pedig arra utal, hogy őseik hosszú ideig a mai Románia területén, elsősorban a Havasalföldön és Moldvában éltek, mielőtt más országokba vándoroltak volna. Az olasz cigányok hagyományosan a románi nyelv különböző nyelvjárásait beszélik, és erősen őrzik kulturális hagyományaikat. Közösségeikben fontos szerepet játszik a család, az idősebbek tisztelete és a közösségi összetartás. Hagyományos foglalkozásaik közé tartozott többek között a fémművesség, de a lókereskedelem is. Magyarországon az olasz cigányok a roma lakosság egyik meghatározó csoportját alkotják. Kulturális örökségük része a gazdag zenei hagyomány, a néptánc, valamint a sajátos szokásrendszer. Bár a modern életmód sok változást hozott, számos család ma is igyekszik megőrizni hagyományait és nyelvét. Az olasz cigányok története jól példázza a roma népesség sokszínűségét, valamint azt, hogy a különböző roma csoportok saját kulturális identitással is. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok báljain, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körében. A 19. században több híres cigány prímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatalkorban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget. Más cigányok a magyarországi roma népesség egyik sajátos csoportját alkotják. Eredetileg a mai Románia területéről származnak, és hagyományosan a beás nyelvet beszélik, amely a román nyelv egyik archaikus változatához áll közel. Kultúrájukban fontos szerepet játszanak a családi hagyományok, a közösségi értékek és a tiszteletadás különböző formái, amelyek az öltözködésben is megjelennek. Hagyományosan a beás asszonyok hosszú, bokáig érő szoknyát viseltek, amely gyakran élénk színű vagy mintás anyagokból készült. A szoknyát blúzzal és kötéllyel egészítették ki, az idősebb nők sok esetben fejkendőt hordtak, különösen vallási ünnepeken, családi eseményeken vagy a közösség előtt. A fejkendő a tiszteletet, a felnőtt női státusz és a hagyományok iránti megbecsülés jelképe lehetett. A férfiak öltözete általában egyszerűbb volt. Régebben sötét nadrágot, inget és mellényt viseltek, ünnepi alkalmakkor pedig gondosan karbantartott kalapot is hordtak. Az öltözékeknek nem csak gyakorlati szerepe volt, hanem azt is jelezte, hogy viselője tiszteli a közösségi normákat és az adott esemény jelentőségét. Az ünnepi viselet általában díszesebb volt a hétköznapi ruházatnál. Lakodalmakon, keresztelőkön és más családi eseményeken a nők színesebb, gazdagabban díszített ruhákat vettek fel, gyakran ékszerekkel kiegészítve. A férfiak ilyenkor elegánsabb inget és zakót viseltek. A modern életmód hatására a hagyományos viselet sokat változott. A legtöbb beás család ma már a többségi társadalomhoz hasonló ruházatot hord a mindennapokban. Ennek ellenére egyes közösségekben és kulturális rendezvényeken ma is megjelennek a hagyományos öltözködési elemek, amelyek a közösségi identitás és a kulturális örökség fontos részét képezik. Összességében a beás cigányok öltözködési szokásai egyszerre tükrözik a gyakorlati életigényeit, a közösségi hagyományokat és a kulturális önazonosságot. Bár a viseletek az idők során változtak, számos elemük ma is emlékeztet a beás közösségek gazdag kulturális örökségére.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
4: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Veróna Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Ezeknél

0: Sunenvója 100.3
1: Rádiódik. Szép péntek reggelt kívánok minden kedves drága arany hallgatónak, 7 óra múlt pár perccel, ahogy már mondtam, péntek van, és június 5-e, eltelt június első hete lassacskán, jön a nyakunkra a hétvége. Na de mielőtt ez megtörténik, azért pár érdekességet hagy mondjak el, például azt, hogy ma van a környezetvédelmi világnap. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Nappá nyilvánította. Illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének az ünnepe. Hoppá! Ma 126 éve született Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. 281 éve született Cázár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek fogyatékosok szószólója. Kerek 200 esztendeje halt meg Karl Maria Weber, német zeneszerző. Kerek 100 éve született Simó József, Munkácsi díjas, kerámikus, illetve építész. Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban 99 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon. 87 éve született Hajdú Sándor, karmester, zeneszerző, zenei vezető, a Bergendi Együttes tagja. 84 éve született Almási Éva, színművésznő, örökös tag, a Halhatatlanok Társulatában a Nemzet színésze. 79 esztendeje született Miklós Tibor, műfordító, dalszövegíró, a Különös Szilveszter írója, a Hair fordítója és még meg annyi más musical, rockopera fordítója, illetve szövegírója, dalszövegírója. És végül, de nem utolsó sorban, ma 77 éve született Ken Follett, angol író. De, hogy magyarra zárjuk a történetet, ma 68 éves Szarvas József, magyar színművész. Na, hát ennyit erről, az érdekesség morzsákról, megyünk zenélni.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nem sokára 7:30, üdvözlök sok szeretettel mindenkit. Ránézek a kis közlekedési hírlevelemre. Azt mondja, hogy a 9. kerület Távíró utcában a Távíró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Egészen péntekig naponta 10 és 16 óra között a Szerémi úti felhajtón lezárják a külső sávot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerület Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Nem közlekedik a 41-es villamos a Kamaraerdei ifjúsági park és a repülőtér között karbantartás miatt. Lezárták a 2. kerület Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik. Na most pedig zene, és tudjátok mi jön? Roma hírek itt az FM 100.3-ban.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Szép nyári reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rodica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A rántott hús mellé tálalt főtt krumpli közepéből egy méretes csótány teteme bukkan elő. A desszertként kiosztott körtén egy fülbemászó tanyázik, a borsos tokány szaftjában pedig hús helyett egy fogtörő kavicsot kanalaz ki egy gyanútlan óvodás. A 22. kerület óvodai és iskolai menzáján a szülők szerint a mindennapos igénytelenség és a kirívó higiéniai hiányosságok mostanra elérték azt a szintet, ami már közvetlenül veszélyezteti a gyermekek egészségét. A szülők és nagyszülők a 22. kerületi gyermekekért elnevezésű civil csoportnál betelt a pohár. Miután a gyomorforgató fényképek bejárták a helyi szülői közösséget, a civilek aláírásgyűjtést indítottak a kerületi intézményeket ellátó közétkeztetési cég szerződésének felmondásáért, illetve egy új, szigorúbb közbeszerzés kiírásáért. A szülők által közzétett bejegyzés és a hozzácsatolt nehezen emészthető bizonyítékok szerint a probléma nem egyedi mulasztás, hanem rendszer szintű hanyagság eredménye. A rovar szennyezettség ugyanis ugyanazon a napon egyszerre több kerületi intézményben is jelentkezett, ami arra utal, hogy a hibát nem az óvodai vagy az iskolai tálalókonyhákon követték el, hanem magán a központi főzőkonyhán, illetve az alapanyagok beszerzése és ellenőrzése során sértették meg súlyosan a higiéniai előírásokat. Az intézmények dolgozói a hírek szerint azonnal jelezték a tarthatatlan állapotokat a vezetőségnek, a felháborodott szülők pedig kérdőíves felméréssel és fotók gyűjtésével próbálják dokumentálni a mindennapos panaszokat. Elmondásuk szerint rendszeres, hogy a gyermekek éhesen maradnak az ehetetlen, hústalan vagy éppen veszélyes idegentárgyakat tartalmazó fogások miatt. A felháborodás határására a Blik megkereste a 22. kerületi önkormányzatot, hogy megtudják, a kerület vezetése értesülte a megdöbbentő esetekről, jelentették a kormányhivatalnál, illetve a szülők mellé állva hajlandóak-e szerződést bontani a szolgáltatóval. Ha mind frissül ez a cikk, akkor majd természetesen erről is be fogok számolni, szerintem ez tényleg felháborító. Na jó, hát ennyit most a hírekről, a 7 órás blokkot ezennel bezárom, 8 után jövök vissza egy program ajánlásával.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
3: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
4: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
5: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
4: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a
5: purné.
4: Így van. Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
5: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
7: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk.

0: Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok, más néven romák, Európa egyik legnagyobb etnikai közösségét alkotják. Őseik évszázadokkal ezelőtt Indiából vándoroltak ki, majd pedig különböző országokban telepedtek le. Ennek következtében számos eltérő nyelvű és kultúrájú roma csoport alakult ki. Európában a legnagyobb roma közösségek megtalálhatók többek között Románia, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Szerbia területén. A különböző csoportok közé tartoznak például az olá cigányok, a beások, a szintók és a kalék. Saját hagyományaik, nyelvjárásaik és szokásaik vannak, bár közös történelmi gyökerekkel rendelkeznek. A roma kultúra gazdag zenei, tánc és kézműves hagyományokkal bír, számos ország kultúrájára jelentős hatást gyakoroltak, különösen a zene és a szórakoztató művészetek területén. Ugyanakkor a roma közösségek történelmük során gyakran szembesültek diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel. Napjainkban sok nemzetközi és helyi szervezet dolgozik azon, hogy javítsa a romák oktatási, foglalkoztatási és életkörülményeit. A kulturális sokszínűség megőrzése és az egyenlő lehetőségek biztosítása fontos cél Európa számos országában. Összességében elmondható, hogy a külföldi roma csoportok sokfélesége jól mutatja, hogy a cigány népesség nem egységes közösség, hanem számos hagyományt és kulturális sajátosságot őrző csoport összessége. Az olá cigányok. Az olá cigányok a roma népesség egyik jelentős csoportját alkotják. Nevük pedig arra utal, hogy őseik hosszú ideig a mai Románia területén, elsősorban a Havasalföldön és Moldvában éltek, mielőtt más országokba vándoroltak volna. Az olá cigányok hagyományosan a románi nyelv különböző nyelvjárásait beszélik, és erősen őrzik kulturális hagyományaikat. Közösségeikben fontos szerepet játszik a család, az idősebbek tisztelete és a közösségi összetartás. Hagyományos foglalkozásaik közé tartozott többek között a fémművesség, de a lókereskedelem is. Magyarországon az olá cigányok a roma lakosság egyik meghatározó csoportját alkotják. Kulturális örökségük része a gazdag zenei hagyomány, a néptánc, valamint a sajátos szokásrendszer. Bár a modern életmód sok változást hozott, számos család ma is igyekszik megőrizni hagyományait és nyelvét. Az olá cigányok története jól példázza a roma népesség sokszínűségét, valamint azt, hogy a különböző roma csoportok saját kulturális identitással és hagyományok.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
3: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedési hírek.
3: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön a programajánló. A szegedi szabadtérire invitállak benneteket, egészen pontosan a szegedi szabadtéri játékok megrendezésében kerül műsorra a, kérem tisztelettel, Hőhullám című vígjáték, zenés vígjáték egészen pontosan. Július 25-én kerül ez majd bemutatásra, és az új szegedi színpadon, tehát ugye nem a nagy domtérin, hanem az úgynevezett kisebb szegedi szabadtérin, hogyha lehet így fogalmaznom, mert ugye kettő van a Szegeden ilyenkor nyaranta. Négy különböző karakterű barátnő találkozik egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaik felidézésével megszabaduljanak a mindennapok problémáitól, és kiélvezzék nyári szabadságukat. Mindannyian az 50-es éveikben járnak, így a forró andalúz vidéken nem csak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kell küzdeniük. Köztük van az elvált Frida, kényszeres, tisztaságmániás és gyógyszerfüggő. Paula az enyhén túlsúlyos önbizalom hiánnyal küzdő, a középkorú tanárnő, aki monoton házasságban él. Carmen a vállalkozó, aki nagy kanállal falja az életet, na meg a férfiakat. És Alba a kissé butuska, de rendkívül barátságos özvegy, aki lelkesen foglalkozik az ezotériával, bár nem igazán ért hozzá. A történetből természetesen egy sármos férfi sem hiányozhat. Ám az ő szerepe júliusig maradjon meglepetés az új szegedi szabadtéri színpad nézői előtt. Szereplők: Détár Enikő, Gyebnár Csekka, Fésűs Nelli, Ladinek Judit és a sármőr szerepében Szőke Zoltán, ugye hát a barátok közt Berényi Miklósa. Szerintem remek a szereposztás, nagyszerű a négy művésznő is, és hát Szőke Zoli szerintem egy remek színész, úgyhogy a szereposztással gond nincs, maga a téma szerintem nagyon mókás, nagyon jópofa és zenés ráadásul, úgyhogy figyeljetek! Július 25-e, eső nap július 26, tehát hogyha ne adj Isten július 25-én esne az eső, akkor július 26-án kerül bemutatásra a Hőhullám az új szegedi szabadtéri színpadon. Úgyhogy vásároljatok rá jegyet, hogyha meghoztam a kedveteket. Most pedig zene, és jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hamarosan 8:30 üt az óra, jó reggelt ismét, nézzük meg a közlekedést. Útszűkületen kell áthajtani a 4. kerület Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé a 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, a Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle-Kornélia utcától a Dombóvári útig. És végül, de nem utolsó sorban megnyitották a 15. kerület Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart a felújítás, ezért szakaszonként útszűkületre kell számítani ezen a héten. Na most pedig akkor zenére számítsatok, ezen a héten, meg ezen a napon, és utána pedig nyelvoktató leckék jönnek Armandóval és Hajnival.

0: hívtunk menge?
1: 103 rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Az idős, illetve a fiatal kifejezéseket használjuk nőkre és férfiakra. Sejtem, hogy mivel fogjuk folytatni, illetve most már nagyjából össze tudom kapcsolni, hogy ugye, hogyha nőről beszélünk, akkor I a végződés, ha férfiről, akkor O a végződés, tehát sejtem, hogy most mi lesz, de tanítsd meg nekem, hogy hogy van a nő, aki fiatal.
3: Terni?
4: Terni. Na, én terni vagyok, vagy púri?
3: Te terni vagy. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.
5: Hey!

0: hangunkon, rólunk neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Tisza párt parlamenti képviselőinek kedden késő este benyújtott törvényjavaslatai szabályoznák a politikai hirdetéseket, rendeznék több józsefvárosi ingatlan helyzetét, valamint felszámolnák a szuvenaritás védelmi hivatalt. Az országgyűlés hivatalos honlapján megjelentek szerint kedden éjszaka két törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt. 21 óra 44 perckor benyújtott irományt Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik. Ez a javaslat a gyűlöletkeltő plakátokkal, politikai hirdetésekkel szemben lépne fel. A médiatartalom részeként tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti, vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti, vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. A javaslat másik része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítéséhez szükséges területen állami tulajdonba vett lakásokról szól. Mint írják, a Józsefváros önkormányzatának tulajdonában álló lakóépületek törvény által állami tulajdonba vonása több mint 100 háztartás otthonát és lakhatásának biztonságát veszélyezteti, ám mivel az állami tulajdonba kerülés időpontja még nem következett be, így az állami tulajdonba vonásuk által létrejövő jövőbeli jog és érdeksérelem törvénymódosítással elkerülhető. A másik a szuvenaritás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melléthelyi Barna Márton nyújtotta be 23 óra 23 perckor. A szöveg rögzíti, hogy a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, a létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, a valódi célja pedig az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Na most pedig a Vekker ezennel véget is ért, ami nem jelent más, mint hogy 9 után pár perccel jövök vissza, de akkor már Völgyi Zsuzsival, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on, addig is szóljanak a...

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Százpont három Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyar

0: a sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Köbecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól. Nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok báljai, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amely

0: amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körébe. A 19. században több híres cigány prímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatal korban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: 13 rádiódik, süss fel nap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, nagyon szép pénteket kívánunk mindenkinek június 5-én.
2: Sziasztok! Itt van a nyár, itt van újra.
1: Igen. Hát ez van, ez volt ugye június első hete. Hát igazából még nyaralós idő annyira nincs. Nagyon szép idő van alapvetően, az esők kicsit azért itt-ott-tamot megzavarják a levegőnket, de azért hidegnek semmiképp nem nevezném ezt az időjárást. Na hát nem sokára jó, nyaralás idő van, Zsuzsám.
2: Igen, igen,
1: ugye?
2: Indulunk, hát hogy nem van, titok. Ötödike
1: én
2: van.
1: Én mához egy hétre.
2: Igen, tehát nem 10 napra, nem?
1: Nem.
2: Nem 15-én mész?
1: Nem, 12.
2: 12.
1: Tehát mához egy hétre.
2: Nagyon király.
1: Nagyon király.
2: Akkor nem lesz itt a gyuszi.
1: Igen,
2: elrepül.
1: Nem leszek itt én veletek
2: meg
1: egy picit.
2: Szombattól nem leszek, tehát 20-ától. És az a hét. De
1: így
2: még ráérünk egyébként.
1: A tiéd az távolabbi, az enyém kicsit. Az egyel közelebbi.
2: Igen, de már nagyon izgatott vagyok, te is.
1: Fú, nagyon, hát nekünk ez nászút, ugye lekopogom most, nagyon remélem, hogy nem jön már közbe semmi, ne ellentétbe a húsvéttal, amikor ugye mentünk volna. Semmi ne jöjjön közbe, mert nagyon-nagyon szeretnénk menni, de egyelőre nem kiabálok el még semmit, majd amikor már nagyon közeledünk, például jövő héten majd beszélek erről már majd bővebben, de most egyelőre
2: igen.
1: Másról fogunk beszélni.
2: De várjál, mert hogyha már nászút, akkor egy kicsit beszélgessünk egy picit a nászútról, hogy
1: na, kinek
2: milyen...
1: a nászútjáról?
2: Hát a tiédről, hogy mit érdemes ilyenkor nászúton csinálni. Mit szoktatok nászúton csinálni?
1: Én mivel még nem voltam, ezért nem tudhatom, hogy mit lehet. Hát semmivel nem különbez, mint egy sima nyaralás.
2: Igen.
1: Csak azért fogjuk arra, hogy nászút, vagy nem fogjuk rá, hanem az is, mert mi ugye tavaly szeptemberben házasodtunk össze, és azóta nem volt lehetőségünk még együtt elutazni sehova, így hosszabb időre, meg külföldre pláne nem, és azért gondoltuk, hogy most ráadásul egybeesik, tehát közben jön feleségem szülinapja is június 15-én, és akkor nászút is, feleségem szülinapja is, meg nyaralás is. Aztán, igen. Hogy még elutazunk-e idén, az majd még a jövő zenéje, hát azért annyira sajnos nem vett fel minket, bennünket a pénz, hogy így azért egy nyáron belül, mit tudom én, 5-6-szor elutazzunk, de jó lenne. Én adnám azért, hogyha lenne rá mód.
2: Na, nagyon jó, hogy nászúton ilyen, mondok egy pár ötletet, hogy miket lehet ilyenkor csinálni, jó?
1: Jó, úszni.
2: Mit csináljatok? Páros masszázs. Keresetek rá, mondjuk ott a helyi fürdők ajánlatára, lehet, hogy ott a szállodának is vannak ilyen ajánlatai, és a közös relaxáció az nagyon megalapozza, és meghozza a jó hangulatot, a kis romantikus hangulatot kettőtök között.
1: Oh.
2: Aztán naplemente túra.
1: Az lesz, azt igen. Már néztünk is olyan helyet, ott ugye a görög part, ugye Görögországba megyünk.
2: Hogy vacsora közben készítsetek.
1: Igen,
2: de én
1: valami.
2: Egyébként azt is mondanám, hogy készítsetek össze ott egy pár ilyen, vigyetek egy bort, pár finom falatokból álló kis kosarat, és akkor menjetek ki egy nagyon szép kilátóhoz, vagy tengerpartra kettesben,
1: tengerpart,
2: és nézzétek meg a naplementét.
1: Maximálisan.
2: Igen. Van olyan is egyébként, van, hogy utazások során van, aki mondjuk kiszokta próbálni a helyi gasztronómiát, és egy-egy autentikus ilyen főzőiskolába ellátogat, és ott részt vesz. Mondjuk én nem rád gondoltam, meg rátok gondoltam, hanem általánosságban gondolom.
1: Amúgy, bocsánat, itthon néztünk olyat, de az inkább nekem ilyen itthoni program, hogy egyik hétvégén fogunk ilyet csinálni. Nem mondom el a honlapnak a nevét, hogy honnan. Bár elmondhatom, mert nem kerül semmibe, csak hogyha fizetsz majd aztán később. Ez úgynevezett kuponverzum oldal. Uh-huh. Rengeteg nagyon jó kupon van, amivel olcsóbban tudtok élményeket, különböző éttermekbe is elmenni, raftingolni, tehát nagyon-nagyon sokféle kupont kínálnak, és mi nem olyan régen találtunk is, itt Budapesten egy ilyen, nem főzőiskola, hanem ilyen street food hát végül is főzőiskola, de hogy ilyen street foodos kajákat segítenek megcsinálni, és egy gyönyörű szép pulttok van, nagyszerű első osztályú hozzávalókkal, meg mit tudom én, és akkor utána vagy ott elfogyasztjátok, vagy elcsomagolják nektek, és hazavihetitek, amit ti megfőztetek. Teszem, ez tök jó program.
2: Ezzel legalább... Igen, ezzel legalább el is sajátítasz valamit, tehát ja. Nem úgy mész haza, hogy csak egy ételes hordóval...
1: De hát végül is azzal mész haza, de hogy azt mondod, hogy na, ezt te csináltad, és még életedben nem csináltál előtte olyat, igen. Tehát ez egy abszolút jó dolog. Nekünk már amúgy megvan a programtervezet, hogy mikor mit csinálunk, amúgy olyan sok időnk, hát nem mondjuk sok időnk lesz, nem ezt akartam ebből kihozni, hanem hogy azért úgy javarészt, ugye persze nyilván, mivel tengerre megyünk, ugye ez volt feleségem nagy vágya, én meg amúgy is nekem mindegy, hogy tenger vagy nem tenger, de nyilván nekem is azért más lesz a feelingje, nagyon rég voltam persze tengerparton.
2: Ami
1: azért
2: még
1: az
2: nagyon
1: úszás, napozás, viszünk lasztit, játszunk, vettünk már ilyen fölfújhatós ülőkét, tudod, amit be tudsz rakni a vízbe, és
2: az
1: akkor így, mint egy kis fotelszerűség, úgyhogy az is van már, tudunk píszelgetni.
2: Figyelj, még adok ötleteket.
1: Na.
2: Még egy nagyon picit. Készítsetek egy ilyen kis időkapszulát, gyűjtsetek össze ilyen apró emlékeket, akár az esküvőről, vagy nászútról, és írjatok egymásnak levelet, és zárjátok le őket, hogy csak a 10. évfordulón nyissátok ki.
1: Ó, ez nem rossz, ez ugye? Nem rossz. Te hol rakod 10 évig?
2: Hát hazaviszem. Hazaviszem abba a dobozba. Azt le kell zárni, azt nem nyithatja ki. Ez egy hétpecsétes dolog. És a 10. házassági évfordulón azt ki lehet nyitni.
1: Az jó, az jó pofa.
2: Vagy készítsetek közös tetoválást.
1: Nyáron nem érdemes tetkót csináltatni. Nyáron nem érdemes tetkót csináltatni.
2: Mondjuk nem nyáron.
1: Igen, az inkább ősszel, télen, amikor amúgy is fedve van a tested.
2: Csináltatnál közös tetkót?
1: Hát maximum olyas valamit, ami nem név, meg nem ilyen dátum, hanem valami közös, igen, valami olyan motivum.
2: Nem börtöntetkóra gondoltam.
1: Ide az ő kezemre, persze. Nem, valami mintázat, valami olyan dolog, egy figura, bármit úgy figura, hogy mit tudom én, valami közös dolgunknak a jellemvonása, vagy valami ilyesmi, azt csináltatnék. De írást azt nem. Azt semmiképp nem csináltatnék.
2: Aztán van
1: és
2: még
1: mondom, nyáron ne tetováltassatok. Ne. Hát
2: jó,
1: persze, hát
2: az
1: le kell fedni, kenegetni kell, megizzadsz, ha hozzáér valami, sokkal könnyebben begyulladhat. Nekem van 5 tetkom, én tudom. Nem, nyáron ne.
2: Aztán lehet még ilyet is bérelni, hogy egy kis vitorlást, vagy akár egy teljes délutára, amin csak ketten vagytok, ami elvisz benneteket egy olyan, mondjuk olyan tengerpartra.
1: Nem partszakaszra.
2: Partszakaszokra, ahol mondjuk különlegesebb tengeri halakat láttok, egy kis zene, egy kis bor. Hát, na.
1: Néztünk olyat,
2: adjak
1: amin...
2: még romantikus ötleteket, ha?
1: Na, figyelj, már néztünk mi is ilyeneket. Van ott azon a görög parton, ahova megyünk. Van olyan, hogy de ott nem kettesben lennénk, hanem többet magunkat, de nem baj.
2: De az is jó. Menjetek.
1: Hogy delfin hesszelés.
2: Menjetek.
1: Delfin hesszelés. Csak félek, nem fognak megharapni a
2: nem. Helyeket szeretnek, de nem fognak meg.
1: Tudjátok, minek olvastam utána? Rögtön, ahogy tengerpartra mentünk, hogy cápuszok vannak-e.
2: Hol? Cápák. Ott, görög részen?
1: Aha.
2: Hát?
1: Nincs. Elvileg.
2: Akkor nincs.
1: Megijedtem amúgy, meg
2: féltem. Egyiptom. Ez inkább mostanában Egyiptom az, ahol voltak cápatámadások az elmúlt 10-15 évben.
1: De amúgy a cápatámadás úgy kell, azt most utána olvastam ilyen.
2: Mint a lottóütős.
1: Hát igen, ilyen, hogy mondják, statisztikának, hogy mennyi a valószínűség, nagyon-nagyon kevés.
2: A lottóütős.
1: És Görögország volt a parton, ráadásul főleg a sekély részeken pláne, de még nagyon bent is azt írják, hogy nagyon-nagyon elvétve futsz bele cápuszba.
2: Egyiptomban már szegény pár ember megnyerte a lottóütőst.
1: Hát ott ezek szint lehet, de hát Istennek
2: az elmúlt 5 évben volt. Tehát, hogy majdnem igen, minden évben volt cápa támadás Egyiptom partjainál. Ráadásul Hurghadába, ami azért elég látogatott.
1: Turisztikailag látogatott?
2: Hát az nagyon. Tehát ott rengeteg luxus szálloda van. Én mindig Hurghadába mentem nyaralni.
1: Engem Egyiptom nem vonz egyáltalán.
2: Engem se. Engem
1: egyáltalán
2: sem.
1: Nem vonz.
2: Annyira nem szeretem Egyiptomot, én tudok, török fan vagyok.
1: Igen,
2: de és akkor már inkább
1: szeretném.
2: Görögország.
1: Igen, a kultúráját szeretném, mert ezek a piramisok, meg maga az egész, ez a millió, ez a fáraós dolog engem nagyon vonz. A maga a filmekben, meg ilyenekben nagyon vonz, de persze, én magam nem mennék el Egyiptomba. De amit viszont vettünk is
2: nem
1: már.
2: Nem nekem volt a kedvencem, úgyhogy nem magam miatt jártam én oda, hanem az exem nagyon szerette. Ő igen, és tehát, hogy ez az ő fejlővése volt, hogy Egyiptom jó, de közben meg nem jó, Törökország sokkal jó.
1: Amit viszont vettünk, a sűncipő, sűnsúz, mert viszont a görög parton sűrűn vannak ezek a tengeri sünök, úgyhogy azt viszont érdemes venni, sűnsúzt, ahogy én hívom, és azt vettünk már, ilyen bebújós gumicipő.
2: Hú, annyit beszélünk a nyaralásról, már holnap felszállnék a repülőre.
1: Hát én is így, ha én nékem sok pénzem lesz. Igen, hát mostanában, hogy kijön a jó idő, idő, meg kijön az, hogy hivatalosan nyár van, ugye az emberekben tényleg az van, hogy elutazni itthonról, máshol lenni picit, úgy tényleg úgy ez úgy maximálisan nyomul az emberbe ilyenkor, tehát hogy így előre tör ez az érzés. Ez
2: persze.
1: Az érzés.
2: Nem szoktál előre szolizni? Vagy barnító, vagy bármi ilyesmi?
1: Ne is mondd, nem, de feleségem nem. Megy. Ő megy, meg néha kifekszik az erkére.
2: Igazi nőc is.
1: Kifekszik az erkére, de mondta is, hogy ez most nem elég, úgyhogy ő azt mondja, hogy egy 2-3 alkalomra befizet, ott nem messze tőlünk
2: helyes.
1: Van a Váci úton egy szolárium, és mondta, hogy azt el fog
2: rágyúr.
1: Menni.
2: Rágyúr. Erre, nagyon helyes. Én is rá szoktam gyúrni.
1: Mert hogy
2: nem ott
1: mondja,
2: akarok
1: ciki
2: leégni.
1: Lesz, hogyha ő fehéren megy oda, és mondom, hogy ki előtt? Mondom, ki fog oda jönni? Elképzelsz, mondom, egy görög manust, aki oda fog jönni, és azt mondja, hogy ennyi, hölgyem, hát így hogy gondolta ezt? Vagy hogy
2: lett ilyen fehéren kifekülni?
1: Igen, hogy de így
2: Albán,
1: jönne oda.
2: Albán létére így fekszik
1: nem
2: ki fehéren.
1: Az ura meg cigány, az ennyi.
2: Az is milyen fehér. Na,
1: igen. Úgyhogy,
2: de egyébként én emlékszem, hogy a feleséged, amikor megismerted, akkor nagyon jó barna volt.
1: Azt kikopott.
2: Igen, nagyon jó barna volt, úgyhogy látod. Igen. Kell, ez kell, ne beszéld le róla.
1: Nem, hajd mondtam, hogy azt csinálsz, amit akarsz.
2: Megírjuk össze nektek ezeket a kis nászutas program lehetőségeket. Ajánlottam egy párat.
1: Van pár,
2: időkapszulát csináljátok meg.
1: Azt hozzáveszem, az köszönjük. Egy jó ötlet volt, az összes többi meg hidd el, hogy a legtöbbet már mondom ezt például a delfin nézés, a naplemente nézés, az már benne van már
2: jó,
1: a
2: van,
1: tervezetünkben, az benne van. Én a repülés részét nem akarom, azt fú, de úgy gyűlölöm. Kimész a reptére 2,5 óra
2: jó,
1: repülővel,
2: van, jó lesz.
1: Leszállsz, és pedig ilyen priority széket vettünk, tehát én XL-es, tehát hogy előttünk nem lesz izé, hanem
2: Duty
1: a lábunk. Free-be
2: vegyél valami jó kis tüskét, aztán el leszel. adjál a hangulatodnak.
1: A Duty Free, amiben ki van írva, hogy free, az közben minden, vagy 15-szörös áron
2: van. Amúgy nem, mert nagyon jó parfümöket tudsz 20 euróért venni. Nézzél majd szét.
1: Ah, jó, úgy hát szét fogunk nyilván, szét fogunk dikházni.
2: Biztos, hogy lesz de... a kosárba egy pár smink, meg ilyenek.
1: Ez a Sephora? Ami itthon nem kapható, ugye, itthon nincsenek külön üzlete, azt hiszem, de Amerikában például nagy népszerűségnek örvend.
2: Mindegy, élvezd a Duty Free-t is, meg a repülét is, tök jó lett.
1: Repülést,
2: mindig gondolj arra, hogy már nem sokára ott vagy, azt csinálhatod az időkapszulát. Jó, gyerekek, mindjárt nyaralunk.
1: Mert a repülést, azt a magát az utazást gyűlölöm, tehát, hogy ez a tényleg, ez a hosszú órákig ülsz, és ez
2: Nem az órákig ülsz, hanem az átmenés a kapukon, az a hosszú,
1: ha
2: meg az az idegesítő.
1: Magammal ülök egy
2: állandóan megmotoznak.
1: Az még az a kisebb gond, de mi vettünk ilyen priority, tehát minket elvileg csak egyszer fognak csekkon, az, hogy mehetünk egyenesen tovább, meg nagyobb a szék is, meg minden, mondtam feleségemnek, hogy nekem ez hiába drágább, mondom, nekem ez kell, mert én gyűlölöm az utazást, és nekem kell, még vonaton is első osztályon utazok, és nem azért, mert én ki vagyok, hanem azért, mert gyűlölök utazni, és én nem bírom ezt az összenyomorgatott területű egyemás hegy, mert jó, hogy nem egymás ölébe ülünk kategóriát, úgyhogy én inkább drágábbért veszek jegyet mindenhova, de nekem legyen egy kis priority részem, egy kis privát.
2: Lesz neki privát jetje.
1: De az lenne a legjobb, amúgy adnám. De mindegy, az annyi pénzem sajnos nincsen, úgyhogy azt meg tudnád, ha lenne.
2: Na majd, ha lesz. De arra megyek én is.
1: Na, kettő zenére fussunk el, aztán jövünk vissza.

0: Lesütött szemmel. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Ahogy ígértem, egy Kökény Attila és egy Herceg dal után vissza is tértünk hozzátok, és az utolsó vacsorákkal fogunk foglalkozni. Hát nem, nem Jézus utolsó vacsorájára gondolok itt, hanem egy cikk összegyűjtötte a legfurcsább utolsó vacsorákat, amiket a kivégzésük előtt tettek, a halálra ítéltek.
2: Kicsit szomorú és nyomasztó.
1: Kicsit nyomasztó, de közben lesznek itt tényleg érdekességek. De mielőtt ebbe belemegyünk, megkérdezem, hogy te, ne adj Isten, ez most csak egy játék, egy kis felvetés. Te mit kérnél így utolsó vacsorára?
2: Júj!
1: Mi lenne az az étel, amit halálod előtt azt mondod, hogy ezt akarom utoljára érezni a számban, és ezzel akarok távozni.
2: Hát valami olyan kaját kérnék, amit tudod, beszerezhetetlen, hogy még legyen időm.
1: Vagy műzlit, és mindig újra tudod tölteni tejjel, tudod?
2: Nevetünk ezen, pedig ez nem egy nevetséges téma.
1: Nem akarom, ne is vegyünk ezt. Nem, halálra ítéltek, nyilván azért lettek halálra ítéltek, mert itt sorozatgyilkosokról van szó, stb. Tehát ne sajnáljuk azért annyira őket. Inkább
2: na jó,
1: az
2: de azért mégiscsak az emberi élet.
1: Jó,
2: de utolsó momentumai.
1: Például lesz itt John Wayne Gacy, aki ugye Bohóznak költözve 33 fiú és férfi megerőszakolása és megölése miatt került halálos székbe, vagy mi az vizébe.
2: Ne
1: sajnáljuk annyira, szerintem. Enni. Igen, ne sajnáljuk azért annyira,
2: adtak
1: szerintem.
2: Adtak még neki utoljára enni.
1: Igen. Szóval mit ennél? Mi lenne az utcsó?
2: Mit ennék? Aha. Mondom, valami struc, vagy valami olyan kaja, amit időbe struc telik el készíteni, meg beszerezni, meg ilyenek. Jó, viccet félre téve.
1: Tudom,
2: most csak úgy hirtelen, ami eszembe jut, egy jó túrógombóc.
1: Ennyi?
2: Hát, most hova egyek már?
1: Hát nem tudom, én elmondom, mit kérnék. Én kérnék egy húsimádó pizzát a kedvenc pizzériámból.
2: Igen.
1: És kérnék hozzá utána mondjuk egy
2: bécsi szeletet.
1: Nem, ennék, de hogy is, hát a pizza a főétel,
2: miről beszélsz. Nem ennéd magad halálra? Lehet, hogy engem kivégezni se kellene, mert halálra ennéd magam, persze. Én nem, képes lennék rá.
1: Ennék egy nagy pizzát,
2: durranásig.
1: Egy húsimádót a kedvenc pizzériámból, és utána egy csoki fagy, egy csoki fagyit ennék, mondjuk, mit tudom én, valami. Aha. Mondjuk, aha.
2: És mondom neki, hogy mit enne.
1: Mondjuk. Vagy valami más sütivel. Vagy lehet, hogy elég lenne csak a csoki fagyi utána. Csoki fagyi valami keksdarával, tudod,
2: kicsit furcsa ez, hogy így beszélgetünk arról, hogy a kivégzésünk előtt mit ennénk. Tehát,
1: hát nem, most ne vedd már ennyire ízésen
2: nem
1: ezt.
2: Tudom,
1: hát nem,
2: nem
1: hogy
2: tudom,
1: mi az, amit utoljára ennél. Kész. Zsuzsi, ezek embereket öltek meg, erőszakoltak meg, bántottak. Ezeket nem kell, nem az a lényeg ebből, hanem hogy milyen az étel maga, mi az érdekesség ebből, hogy ki
2: na,
1: mire
2: tettek?
1: Vágyik.
2: Na mit tettek ezek az emberek?
1: Például Viktor Fugger, nem mondom, hogy miért kapott halálos, de orvos elrablás és megölése
2: miatt. Ilyenkor lehetett kérni tényleg a bármit? Széket,
1: igen, utolsó
2: bármit.
1: Vacsora kivégzésed előtt kérhetsz, igen.
2: Na nézzük.
1: Igen. Ő, képzeljétek el, egyetlen szem olívabogyót kért maggal együtt.
2: Maggal együtt? Ez volt a... Látod? Na, látod, nem volt nagy igénye.
1: Nem. Itt van a már említett John Wayne Gacy, akit ugye amerikai sorozatgyilkos volt. Ő egy elég bőség tálat kért, 12 rántott garnélát, egy vödör KFC-s csirkét, sült krumplit és epret.
2: Aha.
1: Tehát ő azt csinálta, amit te mondtál most, hogy ez a pukkadásig együnk. Ellen Lee Davis szintén több ember megöléséért került kivégzésre. Ő homárfarkat, sült krumplit, rántott garnélát, sült kagylót, fokhagymás kenyeret és gyökérsört kért.
2: Aha, tehát a különleges ételekre vágyott. Tehát
1: sőt, ezzel... mondhatnánk azt, hogy ez ilyen tengergyümölcsei, nem aha, erre szokták mondani?
2: Igen.
1: Tehát itt van sült garnél, rántott garnéla, sült kagyló.
2: Aha.
1: Homárfarkak? Igen.
2: Van érdekes, ezt egyébként kiállja? Tehát, hogy ő...
1: Az állam.
2: Igen, persze. És ez benne van.
1: Hát ezek
2: így,
1: állami börtönök, amiben ugye nem nálunk, ez például mindegyik eddig amerikai volt, de gondolom
2: hát
1: ez így zajlik, ez
2: nincsen,
1: egy állami börtön.
2: Nálunk nincsen halálbüntetés, tehát Magyarországon nincs halálbüntetés.
1: az igaz.
2: Elgondolkodtál, hogy van? Hogy van-e?
1: Egy pillanatra. Nincs. Visszahoznám. Amúgy ilyen, akik sorozatgyilkosok esetében például simán
2: úgy,
1: lehetne.
2: Úgy gondolod, hogy nem tud visszailleszkedni, vagy nem tud beilleszkedni a társadalomba?
1: Egy ilyen, akiről például mondom, ez a John Wayne Gacy, ezt tudom is, hogy kicsoda, hát erős, a Netflix csinált már sorozatot. Mm. Hát ilyen embert, nem.
2: vagy nincs a Jeffrey Downert.
1: Vagy a Jeffrey Downert, vagy nem tudom, tehát hogy nem, semmiképp nem integrálnám őket vissza a társadalomba. És lásd Amerikába, ugye, ez így is van, hogy
2: hát
1: nem
2: igen, mert azért más,
1: őket nagyon vissza.
2: Más az, hogy véletlenszerűen valaki balesetet okoz, és abban
1: de azt nem is ítélik el, nem is teszik, nem, hogy a halálbüntetésre.
2: De amikor egy sorozatgyilkos, aki folyamatosan, tudja, igen, folyamatosan több ember életért felel, és több ember életet vett el, hát igen. Igen,
1: ugye?
2: Ugye?
1: Aztán van itt Ricky Ray Rector, ő egy rendőr életét oltotta ki. Az utolsó vacsorája steak, sült csirke, cseresznyész koled, az nem tudom mi az, és pekándiós pite. Ja, hogy gondolom, az is pite lehet akkor. Pekándiós, jó, változtatok. Húsimádó pizzát kérek, és én is pekándiós pitét, esetleg egy kis csoki fagyival.
2: És leutánoztad?
1: Eztél már pekándiós pitét?
2: Nem, nagyon jó.
1: Hát nekem, hát azt lehet, hogy te szádíznek.
2: Hát nagyon szeretem a pekándiót.
1: Jó, hát akkor, persze. Hát akkor miért nem ettél még eddig? A legfinomabb.
2: És van rajta Nutella is?
1: Nincs.
2: Miért?
1: Mert
2: pedig úgy milyen jó lehet még.
1: Ne, az már túl más, akkor már inkább csoki fagyival.
2: Miért? Nekem nem elég édes. Csak a pekándió van, és ott a tésztájában vagy belekeverve?
1: Hát ilyen krémszerűen, vagy hogy mondjam, tehát hogy ilyen, hát nem tudom, azt nem tudom, hogy csinálják meg.
2: Na ez a baj.
1: Nem tudom, hogy csinálják, de
2: jó,
1: finom.
2: Na jó, megnézem a pekándiós pitét.
1: Stephen Anderson esetében betörés, bérgyilkosság és sorozatgyilkosság is szerepelt a vádpontok között.
2: Mit tevett utoljára?
1: Ő grillezett sajtos szendvicset, túrót, kukoricakeveréket, barackpitét, csokifagylaltot és retket kért.
2: Mindent is.
1: A grillezett sajtos szendvics az Amerikában egy hihetetlennek tűnik nekünk magyaroknak, vagy európaiaknak. Az egy ebéd. Úgy szokták enni, ezt én el is mondom nektek, mert én ezt már láttam több ilyen amerikai izébe.
2: Igen, mostanában te ezeket az amerikai gasztrókat követed.
1: Én ott nagyon tiszta zsír lennék Amerikába. Paradicsomleves, magában nincs betűtészta, meg ilyen hülyeségek. Paradicsomleves és grillezett sajtos szendvics. Ez aha, a nagy tósztkenyeret képzeld el, amiben két vagy három különféle sajtot így beledobnak, összesütik, azt egyed, ebéd.
2: Biztos, hogy jó lehet.
1: Jó, de nekünk ez olyan, nem, tehát hogy mi nem így étkezünk, vagy nem tudom, nekünk ez ilyen, szerintem nekünk európaiaknak furimuri. Na mindegy is igazából, de biztos, hogy ez jó. Aztán egy amerikai terrorista két doboz mentás csokifagyit kért. Összvisz.
2: És ez kész. Volt, ez semmi volt az utolsó. Hús, semmi fű. Igazad van egyébként, tényleg nagyon leszűkítettem ilyen. Azt hittem, hogy ugye? Nem lehet úgy bekérni semmit.
1: Dehogy
2: nem.
1: Jól
2: van, akkor legyen egy túrógombóc.
1: Teresa Luis két ember meggyilkolása miatt került oda, ahova az utolsó vacsorája sült csirke, vajas borsó, almás pite és Dr. Pepper. Az a nagyon édes üdítő.
2: Hát az a kóla, ami olyan, mint egy gyomorkeserű.
1: Hát. Szlovákiában
2: van Dr. Pepper,
1: szeretem a
2: meg
1: Dr.
2: Amerikában
1: Peppert.
2: Is. Nem.
1: Itthon is van már bőven régóta. Én nagyon szeretem, és van több csomó íze.
2: Itthon is láttam, ilyen de nem minden boltba lehet kapni.
1: Nem, ez kulináris dolog, és nagyon drága, de nagyon finom. Én szeretem, csak elég édes. Elég édes, és ebből
2: nem
1: nincs zéró. Nem szereted?
2: Nem.
1: Nekem nagyon ízlett. Nekem nagyon
2: nem
1: ízlett
2: szeretem.
1: Amúgy.
2: Tényleg egyik se kért valami alkoholt? Hogy? Na, azt
1: nézem.
2: Nem kaphatnak? Tehát, hogy így valami...
1: Volt ilyen tessék, aki egy gyilkosság miatt
2: kért.
1: Került. Angel Diaz. Ő nem kért semmit például.
2: Nem kért semmit.
1: Na, és itt van a híres Ted Bundy.
2: Na.
1: Ugye, ő 30 nőt gyilkolt meg. Bocsánat, legalább 30 nőt gyilkolt meg. Ő a történelem egyik leghíresebb sorozatgyilkosa.
2: Ami kiderült, gondolom.
1: Amiről volt bizonyíték, igen. Szóval Ted Bundy nem rendelt külön menüt, így a szokásos börtönmenüt kapta csak. Börtönkosztot.
2: Úgy érezte,
1: pedig mennyire érdekes, hogy azt gondolná ugye az ember, hogy Ted Bundy, ugye hát ő hasonló, sőt, hanem híresebb, mint Jeffrey Dahmer vagy John Wayne Gacy, és hogy ő úgy nagyon bevonult, és hogy azt gondolná az ember, hogy már ő ezt tudta akkor, hogy ő nagyon híres lesz, hát hogy mi miatt azt hagyjuk, ugye a nők gyilkosságai miatt, de hogy nem kért, nem akart ezzel különcködni, ezt akartam ebből
2: igen.
1: kihozni, hanem azt mondta, hogy amit adnak ma a többi börtön elítéltnek is ma menüt, a ma napi menü, az neki jó lesz. és azt tette.
2: Érdekes, meg hát érdekes érzés lehet, bár nem akarok a helyükbe ülni,
1: hát, Isten
2: de
1: mencs.
2: Biztos érdekes lehet.
1: Mondom,
2: az
1: ők tettek ezért, tehát az itt ezt a sajnálat részét ezt engedd el.
2: Jó, jó, rendben,
1: inkább itt az ételekre akartam beszélni, hogy, hogy igazából kinek mi jut
2: érdekes
1: eszébe.
2: Érdekes környezetbe raktuk az ételeket most.
1: Kicsit most igen, de nem,
2: nem annyira, nem annyira jött meg az étvágya.
1: Figyelj, ez egy Femina cikk volt, ők szedték ezt így csokorba, én meg érdekességnek tartottam,
2: de egyébként
1: hogy
2: tényleg érdekes.
1: Gondol így utoljára, hogy, hogy azt mondja, hogy mert inkább én ezt a részét láttam ebbe benne, hogy mi az az étel, amit te utoljára érezni akarsz a földi létedbe. Én inkább ezt így láttam, ezt a cikket, tehát én ebbe mentem bele, és nekem gondolkodás nélkül
2: igen,
1: a húsimádó
2: mondjuk
1: pizza.
2: Más azt tudod, hogyha egy börtönbe fogyasztod el, és azért történik,
1: jó,
2: meg nyilván más az, hogyha más. Mondjuk az utolsó ételedre gondolsz.
1: De berendelik neked, tehát hogy frankó kaját kapsz, épp ez volt a lényeg, hogy nem egy ottani összetákolt, uh-huh. mákolt, pacsmagolt szart kapsz, már bocsánat, hanem ha látod például rendelnek neked KFC kosarat, hoznak rántott garnélákat, meg így úgy, amúgy, mit tudom én. Mondjuk ettől függetlenül tudva azt, hogy ezek miért le vannak elítélve, valóban adófizetői pénzből biztos nem rendelnék méregdrága garnélákat hát annak az embernek, aki 30 másik ember életét oltotta
2: ugye,
1: ki.
2: Ugye, egyszer utoljára egyen egy jót, vagy mi?
1: Igen, tehát ez a részét, ezt a részét furcsálom, de mivel megkapták méltó a büntetésüket, ezért igazából nem az én tisztem ezt megítélni. Amerikában ez így dívik, pont.
2: Aha, lehet ilyen választási
1: lehetőség. Úgy megkívántam a pizzát, de még nem lehet elmennünk ebédelni, mert 11-kor még jövünk hozzátok vissza. Babat, boot, babat, boot,

0: felszáll. 0630 30 30 100.
1: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
2: Hajnal 5.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság meg

0: sértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Halt.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
1: Közlekedési hírek.
2: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 1.3 Rádió Díj, Süsfelna, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt, még mindig péntek van, és június 5-e. Guten Morgen, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Nagyon Isten erőt, egészséget. Na, elkezdtünk itt a zenék alatt beszélgetni, lehet azért, mert már éhesek vagyunk, ugye mindjárt itt az ebédidő, hogy nem is meséltem ezt, vagy tehát nem volt annyira lényeg, de hogy múlt vasárnap voltam ugye kedves nejemmel egy számunkra nagyon kedvenc éttermünkbe Újpesten, ahol is nagyon finom ételt tettem, de lecsós ételt tettem.
2: És rájöttem, volt?
1: Nem is azt, hogy hát lecs. Hát igen, hát zsír, igen. Igen, talán ez volt a, nem is gond, mert nem lett, hála Istennek, lekopogom, az égvilágon semmi bajom, meg jól esett, tényleg nagyon jól főznek ott le.
2: Nem mond már, hogy nem volt semmi bajod.
1: Hát annyi volt, hogy
2: beindult az emésztésed.
1: Egyel többször volt másnap Cool and the Gang
2: koncert.
1: Zenekar koncert, igen, köszönöm.
2: Kicsit nehéz volt, úgy érezted, hogy nyáron ez a zsíros étel, ez kicsit megnyomta a kis pocakodat?
1: Valószínűleg ez lehetett a gond. Közben te messze gurultam véletlenül a mikrofontól, Zsuzsit ezen nevet, valami elcsúszott a székem. Kigurultam a stúdióból.
2: És úgy nyúlt a mikrofon után, hogy tudjon egy mondatot mondani, mint egy mint a Safari Parkban láma a répa után.
1: Azt kellett, hogy kigurultam, és onnan messziről, hát lehet, hogy az volt a baj. Szóval igen, viccet félretéve, nagyon jól főznek ott, tehát nem az étel minőségével volt a gond, mert hála Istennek azért nem ezzel volt a baj, mert volt már ilyenbe is, nyilván nekem is, meg neked is, meg nagyon sokunknak része, hogy maga az étel minősége nem jó, és azért van gyomor problémát. Itt nem ezzel volt a gond. Csak ezen gondolkoztam, hogy míg a feleségem egy picit könnyedebb ételt evett, én meg azért jó téli zsíros, szaftos ételt tettem, és ugye most vasárnap, ami volt ugye, május utolsó vasárnapján, illetve napján, gyereknapon, hát azért olyan 27-28-30 fok is volt napközben. És azért utána, ha sétáltunk ott egy nagyot Újpesten, elmentünk még sütízni, kávézni, stb. Úgy biztos lerakódott ez, és másnap hétfőn volt az, hogy igen, a Kulendőgen koncert megduplázódott, és valószínűleg emiatt, és a Zsuzsi mondta, hogy ő meg megnézi, hogy mik az, hogy nem először azt mondta, hogy megnézed, milyen étele, de hogy nem véletlen, hogy például a töltött káposzta téli étel, és hogy
2: ez
1: valahogy...
2: Ez nem véletlen. Na, fölcsapom a szemüvegemet, és előveszem a doktori énemet. A zsíros ételek nyári kerülése mögött valóban komoly biológiai okok állnak, mert a nehéz zsíros fogások nagyon megterhelik a szervezetet, és rontják a hőérzetet a hőségben.
1: Aha. Tehát ez melegem is volt aznap.
2: Ez az oka, ugye? Tehát, hogy jobban izzadsz, főleg még, igen, hogyha még egy kis csípőset is raksz bele, akkor meg aztán gatya.
1: Volt
2: tehát
1: benne,
2: ott tönkre mész.
1: Volt benne gyárilag a lecsóba olyan paprika is, belevágva, tudod, belefőzve, ami csípős paprika, tudod, karika.
2: Na,
1: nem
2: az
1: volt,
2: még,
1: nekem
2: az
1: nem
2: még,
1: volt olyan csípős.
2: Hát persze, biztos
1: bírom.
2: Finom is volt, meg
1: finom
2: jól
1: volt,
2: is esett.
1: Finom volt.
2: De látod, ez áll a háttérében, hogy a zsírok lebontása nyáron rengeteg energiát igényel, és ez a folyamat az, ami megterheli a belső testhőt, így hát még melegebbnek fogjuk érezni az időt. Ezért szoktunk nyáron könnyedebb ételeket választani, kívánja is a szervezetünk azt, hogy mondjuk egy jó hideg gyümölcslevest vigyél be, vagy egy hideg salátát. A hús az nyilván lehet grill meg meleg, de azért kell az, hogy a belső hőérzetednek, ezért is isszuk a jeges kávét, mondjuk nem melegen kérjük a kávét, pedig vannak olyan nemzetek és országok, ahol a melegre meleget isznak, és azt mondják, hogy az úgy kiegyenlíti a meleget. Hát nem tudom, nekem sokkal jobban esik az, hogyha egy jó hideg kólát sok jéggel, citrommal iszom meg. A zsíros ételek órákig a gyomorban maradnak, ilyenkor nyáron, a szervezet az energiát és a vért az emésztőrendszerbe irányítja, ami miatt bágyatnak, fáradtnak és álmosnak fogjuk magunkat érezni. A hőség miatt az erek tágulnak, a szív gyorsabban ver, hogyha ehhez még egy nehéz emésztési folyamat is hozzátársul, akkor bizony extra terhet ró a szív és az érrendszer, ami akár szédüléshez, vagy rosszul léthez ez is vezethet. Ezért szoktam azt mondani, igen, hogy vannak olyan ételek, amik tényleg igazi karácsonyi vagy téli étel, hát nem is feltétlen, de mindig a karácsony jut eszembe egy jó töltött káposztáról. Valahogy nyáron a töltött káposztát úgy annyira nem kívánja az ember szervezete, mert az egy téli étel, az egy zsíros étel, és látod, ezek szerint akkor hőt generál a belső szervezetünknek, tehát hogyha télen eszünk egy zsírosabb ételt, akkor az a testhőnknek jót is fog tenni, nem fogunk fázni annyira. A nehéz ételek feldolgozásához nagyon sok vizet kell inni, mert hogy a sok vizet is von el a szervezettől, hogyha nehezebb ételt eszünk. Igen, hát ezt mondjuk én is szoktam tapasztalni, hogyha nehezebb mondjuk egy káposztát teszem meg, akkor iszom rá vizet, vagy egy pörköltet.
1: Vagy sört, most viccen kívül. Nem, most ezt tényleg viccen kívül mondom, jó, aki nem szereti, az nyilván ne. De például töltött káposzta után megeszed kenyérrel, tejföllel, hát zsíros, nehéz étel az egész, és utána hiába van tél, mert ugye tényleg karácsonykor esszük azért javarészt a töltött káposztát, utána egy jó pohár hideg sör, vagy egy kis üveges sört megiszol, úgy jobban lenyomja. Én nekem legalábbis
2: hát
1: jó...
2: Hát vagy egy jó pohár kóla jéggel.
1: Igen, lehet, hogy a szénsav.
2: A sört.
1: Lehet, hogy a szénsav.
2: Hát tudjuk, hogy a kólát meg amúgy is az emésztésre készítette annó kóla úr.
1: Igen,
2: hát
1: kóla
2: úr.
1: Kóla úr.
2: Tehát ezt patikába lehetett kapni. Igen, egyszer már beszéltünk erről, de majd előveszük újra, mert érdemes felfrissíteni az ilyen sztorikat. Mert jó pofa sztori volt, igen, hogy honnan eredt a kóla, és kitaláltak, és mire használták. Mert hát a kólát azt gyakorlatilag patikába a kis szódavízzel dúsított szörpként árulták azoknak az embereknek, akiknek fájt a gyomruk, akiknek baj volt az emésztésükkel, akkor még nem volt palackozva, aztán később ugye a nagy igény miatt került palackozásra a történet, még akkor üvegpalackok voltak, kimoshatóak, úgyhogy ez végül is gyógyszertári.
1: Sokáig volt itthon is, tudod, ez a jó öreg régi üvegpalack. Igen. Amúgy nem Mr. Kólának hívták, pedig persze, mekkora poélet, de milyen poélet úgy hívnák, hogy mit tudom én, Adam Cola.
2: Hát miért persze,
1: ne? De igen. Nem úgy hívták. Dr. John Stitt Pemberton. Ő egy amerikai gyógyszerész és vegyész volt, aki föltalálta a kólát. 1886-ban Atlantában kísérletezte ki a receptet. Eredeti célja, amit el is mondtál, gyógyszer szirupnak szánta fejfájás gyomorpanaszok enyhítésére, valamint saját morfium függőségének a kezelésére.
2: Ó, szánta erről ezt. Nem is tudtam. Na, ez most egy új információ. Na,
1: szóval ez a Dr. Pemberton ezért találta föl, de milyen régen, úristen, 1886.
2: Igen, erre emlékeztem, hogy ez egy nagyon régi üdítőital.
1: Először
2: és
1: vízzel
2: akkor...
1: hígították, képzeljék el, a buborék később szódavízzel keverve alakult ki a ma már ismert üdítő. De először sima vízzel húzták föl csak.
2: De milyen jó ezeket tudni, meg milyen jók ezek a kis történelmi betekintések, akár egy kóla esetében, hogy honnan jött, kitalálta ki, milyen régóta van.
1: Igen, hogy ugye, amit már mi ismerünk verzió, abból ugye kivonták a kokaint például, mert hogy volt benne. Azt először ki kellett vonni, és csak úgy lehetett így a piacra dobni természetesen. Ez
2: mit,
1: már később
2: mit
1: volt.
2: Gyártott ez az orvos? Na hát.
1: Ez már később. Tehát
2: na még ilyet, ez a manus morfium függő volt, azt tett bele még kokaint
1: igen,
2: is.
1: Igen, érdekes.
2: Jól
1: érdekes.
2: Érezik magukat az emberek. Ez hány év múlva vonták ki belőle a függőséget okozó szert? Na mindegy, kérdezek itt a Gyuszitól ezt, azt, addig amíg ő kutat és keres, míg kutató munkát végez, addig elmondok egy bizonyos jó kis nyári étrendet, ételeket, mert nyáron ezért érdemes a magas víztartalmú, könnyen emészhető ételeket előtérbe helyezni, ezért is szeretjük a dinnyét, mert tele van vízzel, jó hidegen behűtve, nyáron milyen jó egy jó dinnye.
1: Vagy az biztos is.
2: Vagy a hideg gyümölcslevesek, ezt már mondtam
1: mondjuk
2: is.
1: Mondjuk én nem szeretem, mert tejszínesek. Nem szeretem.
2: Az meg,
1: Amúgy zárójel, 1929-re érték el azt, hogy teljesen kivonják. Mai napig használnak kokalevelet, ám a hatóanyagot egy speciális vegyi üzemben előre kivonják, így a boltokba kerülő üdítőital már teljesen kokainmentes.
2: Érdekes, hogy még azért
1: csempésznek 1903-ban vonták ki először a Coca-Cola-ból, de teljesen véglegesre és mentesre 1929-re érték el azt az állapotot.
2: Lehet, hogy ez
1: úgyhogy
2: adta a nevét.
1: 30 évig, sőt 40 évig úgy árulták, hogy volt benne, de akkor még gyógyszer szirupként.
2: Gyógyszereztek, de lehet, hogy ezért kapta így a nevét, hogy Coca-Cola.
1: Persze. Aha. Persze, ez értelmű. Persze, persze.
2: Na, és amit még mondtam, hogy mit tegyünk nyáron, egy jó kis nyári friss saláta. Könnyű öntéttel, sok szezonális zöldséget tegyünk, sovány fehérjéket, grillcsirkét, halakat, tengergyümölcseit. Szereted?
1: Nem.
2: Én a múltkor rosszul is utálom. Voltam tőle, pedig de jól esett, azt mégsem. És hát a lédús gyümölcsök, a görögdinnye, sárgadinnye, barack, bogyós gyümölcsök, úgyhogy ezeket ajánlom nektek.
1: És ahogy már beszéltük
2: nyáron.
1: Is, azt hiszem kedden beszéltél a barackról, mint jótékony gyümölcsről, hogy azt ugye megegyeztünk benne, hogy például grillásra dobva, vagy bármilyen befőtt, vagy mi az, hogy mondják, mondom befőttként használva, tök jó köret is. A húsok mellé, sült húsok mellé például.
2: És még egy nagyon jó receptötlet.
1: Kompót.
2: Még egy nagyon jó receptötlet, görög gyümölcsleves. Nézzetek utána, mert isteni finom, egészen más, mint a megylevesünk, amit úgy felfőzünk, meg megcsinálunk, meg olyan szegfűszeges, tehát ez a görög gyümölcsleves, ebbe inkább egzotikus gyümölcsök kerülnek, ananász, barack, kis finom bogyós gyümölcsök. Nézzetek utána, mert jó kis receptek vannak fönt az interneten, úgyhogy görög gyümölcslevest készítsetek, mert az is egy nagyon finom hűsítő étel lehet nyárra.
1: Nem rossz ötlet. Na jó, kettő darab zenére elfutunk, és jövünk vissza a hét utolsó.

0: javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 28 van, ahogy ígértem, vissza is jöttünk hozzátok, és egy, hát tulajdonképpen egy picit ilyen komoly, már-már spirituista, spirituális témával zárjuk ezt a napot, illetve ezt a hetet. Itt az őrangyalok, vagy védőangyalok kapcsán találtam egy érdekes cikket, és gondoltam, mivel Zsuzsi szereti az ilyeneket. Rád valamilyen szinte. Én is hiszek amúgy benne, de gondoltam, hogy te, mint nő,
2: én
1: valamiért a nőből...
2: Hiszek?
1: Szerint, nem tudom. Hát mondd meg te nyugodtan, hogyha nem, de én szerintem igen.
2: Jaj, de
1: szerintem,
2: jó.
1: Szerintem igen.
2: Én úgy... Hát azért szokták azt mondani, tudod, hogy velem volt az őrangyalom. Igen. Ez ugye benne van a köztudatban, amikor az emberrel valami történik, mondjuk ellép egy építkezésen, haladsz át, pont. És aztán ellépsz, és pont mögötted leesik a festékes vödör, igen, és akkor mindig
1: igen,
2: ezt
1: pont
2: úgy...
1: kikerül, pont mellé csattan a fejedre.
2: Ezt ugye az emberek többsége az a védőszentjének, őrangyalának titulálja, hogy ő segített, és hát emlékszel, volt egyszer egy telefonbeszélgetésünk, az mondjuk nagyon vicces volt, egy jót derültünk, hogy felhívtunk egy látót, egy ilyen látó hölgyet telefonon keresztül, és emlékszem, mondta, hogy mögötte már áll az őrangyalom, és egy fejjel magasabb nála. Nagyon magas, azt mondta.
1: Ja, igen, hát igen, valami
2: magas,
1: rémlik, valami rémlik.
2: És egy fejjel magasabb, mint én vagyok.
1: Igen, és akkor hát az nem túl magas, mondjuk. Az még barátok közötti 170 centi.
2: Hát nagyon barátok
1: brutto,
2: között,
1: brutto,
2: igen.
1: Brutto, igen.
2: És a Gyuszi ezen olyan jót nevetett, hogy hát akkor nem olyan magas az őrangyalod, elég alacsony.
1: Hát eléggé, igen, egy kis csepp, kis kínai manus lehet akkor igazából. Én az ilyen őrangyal dolgokba valahol hiszek is, de tényleg ha hiszünk, ha nem, időnként mindannyian élünk át olyan különleges pillanatot, amelyet így nehéz megmagyarázni tulajdonképpen. És
2: neked
1: így
2: volt
1: akkor...
2: már ilyen?
1: Próbálok visszaemlékezni.
2: Hogy így azt érezted, hogy na, most velem volt az őrangyalom. Nekem lehet egyébként, hogy pont múlt hétvégén volt egy ilyen, amikor
1: az autónál,
2: igen, velünk volt a mindannyiunkkal az őrangyalunk. De egyébként a katolikus tanítás szerint mindenkinek van egy saját őrangyala, aki a születéstől a haláláig elkísér bennünket. A magyar katolikus lexikon szerint az Ószövetségben és az Új Szövetségben is megjelennek oltalmazó angyalok. A katolikus egy ház október 2-án ünnepli a Szent Őrangyalok ünnepét. Hmm. Tehát van ilyen is, hogy Szent Őrangyalok ünnepe.
1: Nézd, hiszek benne, én például abba hiszek, és most itt írják is, de magamtól is erre gondoltam így első blikre, hogy egy régi szerettünk az, aki így akár föntről lenéz ránk és vigyáz ránk, mert gyerekként gyakran nézzük ugye a felhőket, nézünk különböző alakokat így a felhőkből, hogy jaj, ez egy nyuszi, az egy kecske, nem tudom, és hogy azt tanácsolják például itt nekünk, hogy felnőttként is érdemes sokszor, hogyha aggódunk, vagy nyomaszt minket valami, felnézni az égre, és akár megpillanthatjuk azt a szeretett személynek a arcát, vagy az alakját, aki akár az őrangyalunk lehet, például ezt mondják.
2: Én azt gondolom, hogy ha születésünktől van velünk az az őrangyal, akkor az szerintem nem lehet elhunyt szerettünk.
1: Hát ha születésünktől fog, akkor nem.
2: Tehát, hogyha ezt mondja a katolikus tanítás, uh-huh. akkor az nem. Akkor az ki nem. Van mellénk rendelve? Gondold el, mindenki mellett ott sétál, kíséri az őrangyal, a vigyáz.
1: Remélem, hogy nekem ilyen menő neve van, mint a Gabriel. És akkor itt van velem, és ilyen Gabriel, tudod, ilyen zenet, tudod?
2: Igen. Hát vannak, például ott van a ismert arkangyalok, és vannak feladataik is ezeknek az arkangyaloknak. Bizony. Nem csak úgy vannak, hogy itt munkanélküliek, hanem itt komoly feladatok vannak. Például Mihály arkangyalnak a legfőbb oltalmazó, a negatív energiák és a félelmek elleni harca, a Mihály a vezetője. Tehát ő neki...
1: Olyan rossz magyarul, Mihály.
2: Mi?
1: Nem, hogy Mikhail, de tudom, hogy magyarul így fordítjuk, de olyan rossz.
2: Most miért?
1: Nem tudom, nekem Mihály az olyan Mihály Bél arkangyal. Ez ilyen fura nekem.
2: Van Rafael arkangyal is. Ő a gyógyítás és az utazókangyal. Mindenkinek van melója.
1: Ki van tehát osztva?
2: Itt, igen,
1: ki van osztva?
2: Tehát itt nincsen csak úgy, hogy itt lézenk, szérted, tehát nincs ilyen.
1: És ugye a bukott arkangyal ugye maga Lucifer.
2: Így van, pontosan.
1: Igen. Hát a sorozatból
2: ő ellene fordult,
1: tudom,
2: az emberek ellen. Na jó, én nem védek senkit.
1: Van sorozatod a Lucifer, amiben a jó csávó, a Tom Ellis játsza.
2: Nagyon
1: ugye,
2: jó ez a sorozat.
1: Lucifert, és abban ugye a testvérei megjelennek.
2: Ugye? Igen. Nekem egyetlen egy ellenszenv társul a Luciferhez, az, hogy sajnos szimpatizálok ott az ördöggel. Igen, tehát, hogy a sorozatot nézve elindult bennem egy szimpátia az ördöggel.
1: Mert úgy van, igen.
2: Igen, és ez engem egy idő után elkezdett zavarni, hogy nehogy már szimpatizáljak az ördöggel, na hát.
1: Igen, jó, hát a sorozat teljesen más, persze ott egy ilyen világfi tulajdonképpen, amit ő játszik.
2: Igen.
1: És ezáltal és szimpatizál. De aztán végén jó, megjavul. Ugye pont ez az
2: na,
1: út.
2: Na de hát ez az, hogy tud megjavulni. Tehát
1: hát
2: ő,
1: az
2: ő
1: út,
2: pont
1: hogy
2: mindig
1: az emberek miatt elkezd érezni, és hogy elkezd empatikus lenni, elkezd szerelmes lenni ugye a detektívbe, ugye, mikor mindig mondja, detektív, és elkezd belé szerelmes lenni, megvédi őt, akár a saját élete árán is, amikor elveszti az öngyógyító képességét. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan fejlődési ráta. Na, de nem is most ez a
2: mondjuk
1: lényeg.
2: Mondjuk jó, ezzel a megközelítéssel, igen, egy elég szimpatikus képet kezdesz festeni róla, igen, hogy tehát, hogy a változás
1: fejlődik
2: útján, igen,
1: fejlődik.
2: Hát adjuk meg a változást mindenkinek, akár az ördögnek is.
1: Ezzel valami az minden picit, igen. Azt mondják amúgy még, ha olyan helyen találunk fehér tollat, ahol nem tudjuk, hogy került oda, már mint nem író tollat, akkor az sokan jó jelnek tartják. A hiedelmek szerint az őrangyalok tollakat hagynak hátra annak jeléül, hogy nincs ok az aggodalomra.
2: Nekem volt ezzel kapcsolatban egy nagyon durva, tényleg, most, hogy ezt így elmondtad, ez nagyon durva volt. Ültem a lakásomba, és semmiből, így, mint hogy az égről így lehullott volna egy fehér pihe. És így nézte, egy fehér tollpihe. Na, az durva volt, azt így néztem.
1: Itt van. Megírták.
2: Nekem, én ezt megéltem, nekem volt ilyen, de nem gondoltam mondjuk erre, csak így néztem, hogy ez
1: de most
2: hogy?
1: Most már tudod.
2: Ez igen, ez érdekes. Na itt van Gabriel arkangyal, ő az üzenethozó és a kommunikáció segítője. Ő itt van velünk mindig.
1: Látod, nem véletlen, hogy őt mondtam, a kommunikáció. Igen. Látod, egyből akiben tudok
2: érdekes
1: vakergatni, aki
2: igen
1: abba erős, amiben én, igen, egyből egyben
2: de
1: nekem a
2: fura,
1: Gabriel kell.
2: Pedig nem is gondoltad volna, hogy ő
1: nem,
2: ennek a...
1: Nem jártam
2: így
1: utána, csak...
2: Ő ez a tisztviselő.
1: Igen, ő ezért felelős, ő a kommunikáció felelős államtitkár. Ez jutott hirtelen eszembe a Gabriel, mert van is ugye a Rúzsa Magdinak ez az angyalom Gabriel.
2: Hát igen, Gabriel arkangyal. És a tisztánlátást is támogatja a Gabriel.
1: Az pedig nem árt.
2: Van még egy arkangyal, ezt hagyd mondjam el, ő Juriel, ő a bölcsesség és a fényhozója, aki a nehéz döntésekben ad útmutatást.
1: Igen, tényleg, ezek mind-mind megjelennek ugye a Lucifer sorozatban, tök jó. Meg van ugye a nagy testvére, az viszont után olvastam, még sorozatnézés közben, hogy ő viszont fikció, ugye a nagy darab afroamerikai testvére a Lucifernek, az Amana Diel, az egy fikció viszont. Azt hittem pedig, hogy ő is, mert ő volt a legidősebb testvér, és ő mindig óvta is még a Lucifert, még mikor nem is javult meg, de utána olvastam, hogy ő viszont fikció volt. Na,
2: sajnos.
1: Ugyanis, ő fikció volt.
2: Sajnos.
1: Igen. Azt mondják még a tollon felül, hogy egy halk suttogás, vagy különös hang is utalhat arra, hogy az őrangyalunk üzenni próbál nekünk.
2: Akkor mondjuk érdemes, a pszichiátriát érdemes már felkeresni.
1: Érdemes ilyenkor figyelni a megérzéseinkre. A hirtelen hőmérsékletváltozás, váratlan hideg vagy meleg érzése sokak szerint szintén annak a jele lehet, hogy egy őrangyal a közelben van. Pont.
2: Nagyon érdekes amúgy, soha nem tapasztaltam ilyet, mondjuk ez a toll, ez érdekes volt, ami így lejött, de valahogy nem tudom, tehát nekem így ezek olyan, nem tudom, jó elolvasni, jó benne kicsit hinni, de valahogy mégiscsak ugye a jóisten, Jézus, tehát Jézus azért itt volt Jézus a földön, tehát ő igen, ugye kézzelfoghatóbb az emberiség számára, valahogy őt láttuk is, tehát hogy ő megjelent, őróla vannak bizonyított tények, és valahogy nekem nem tudom miért, egy kicsit elindult bennem. Már nem vagyok annyira ilyen spiritisztai úton, mint amilyen. Most, hogyha ezt olvasom 18 és 25 éves korom között, akkor azt mondom, akkor jobban úgy magával ragad, most már kevésbé vagyok ilyen. De ettől még a hitem megvan?
1: Persze, ne, hát ez nem függ össze. Én is a spirituális szempontból egyedül egy embernek az ilyen meglátásait, vagy jóslatait tartom, vagy tartottam, vagy még tartom most is, ugye, vagy igen, jelen időben mondom, ugye az a Hajni. Akinek a szava valamiért nekem olyan mindig ilyen nagyon, nagyon érdekes.
2: Neked beégett, ez döbbenetet is okozott szerintem ez
1: nagyon,
2: nálad.
1: Nagyon,
2: mert
1: nagyon.
2: Hát aki nem tudná, itt volt egy jóslásunk élő adásban, amikor a Hajnali...
1: Ó, de várj, ez nem most volt.
2: Nem most volt, igen, ez jó pár éve.
1: Évek.
2: Igen.
1: Évek.
2: És cigánykártyából jósolt nekem is, meg a Gyuszinak is, és így, a Gyuszinak nagyon sok minden be is jött.
1: Konkrétan kettő dolgot mondott, és az mind bejött. Tehát konkrétan kettő eseményt, kettő elég befolyásoló eseményt mondott. Az egyik az az volt, hogy a cirkuszból föl fogok majd mondani, de vissza fogok majd oda téregetni. Mi történt? Hivatalosan már nem dolgozok ott 3 éve, ettől függetlenül nem is vendégszerepelni, évente legalább kétszer azért hála Istennek meghívnak, illetve, hogy valószínűleg meg fogok nősülni. Mi történt, gyerekek, tavaly szeptemberben? Megnősültem.
2: Pedig én ezt nem jósoltam volna meg.
1: Hát ezt én se, hogy őszinte legyek, ezt
2: nem jósoltam volna meg.
1: Úgyhogy én nem tudom, valahogy ennek így tudok.
2: Hát és nekem nem emlékszel, kidobta a kártyát a szerelmi életemmel kapcsolatban.
1: Igen, és nem akartad, hogy elmondja hangosan.
2: Nem, mert ugye? Rám nézett, igen. És nem, ő mondta, ezt nem mondom el élő adásba, és visszaszedte a kártyákat, hát mondom, jó rendben.
1: Így volt, tényleg
2: és
1: így volt.
2: És hát igazolta is ezt, amit akkor
1: ő mondott,
2: látott.
1: Akkor igen. Privátba, igen. Uh-huh. Záró akkordként ez az egész, az, hogy vissza csak az őrangyalokhoz, arkangyalokhoz. Beszélünk most erről, gyerekek, következő cikk, amit kidobtak nekem. Restaurálják a Hősök tere Gábriel arkangyal szobrát.
2: Jó, szerintem el kéne menned megnézni.
1: Igen.
2: Szóval nem, ez a figyel az AI. Egyébként cikkeknél igen, kapcsolódnak
1: tudom,
2: a cikkek. Most,
1: tudom,
2: hogyha balesetről
1: tudom.
2: Néztünk
1: persze.
2: Volna cikkeket, folyamatosan önt irád a balesetes
1: tudom,
2: cikkeket.
1: Tudom, csak úgy nagyon érdekes volt. Úgy
2: megy ezzel, megint Gábrielt.
1: Igen, én ezzel zárom is a mai napot, illetve a hetet. Legyen szép hétvégétek. És holnap jövünk. De hogy is holnap, de hülye vagyok, bocsánatot kérek. Hétfőn jövünk hozzátok, az 8-a. Hétfőn jövünk legközelebb. Vigyázzatok magatokra.
2: Na minden jót, vigyázzatok a hétvégén magatokra. Sziasztok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Közlekedési hírek.
6: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős szélökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Más cigányok a magyarországi roma népesség egyik sajátos csoportját alkotják. Eredetileg a mai Románia területéről származnak, és hagyományosan a beás nyelvet beszélik, amely a román nyelv egyik archaikus változatához áll közel. Kultúrájukban fontos szerepet játszanak a családi hagyományok, a közösségi értékek és a tiszteletadás különböző formái, amelyek az öltözködésben is megjelennek. Hagyományosan a beás asszonyok hosszú, bokáig érő szoknyák

0: formát viseltek, amely gyakran élénk színű vagy mintás anyagokból készült. A szoknyát blúzzal és kötéllyel egészítették ki, az idősebb nők sok esetben fejkendőt hordtak, különösen vallási ünnepeken, családi eseményeken vagy a közösség előtt. A fejkendő a tiszteletet, a felnőtt női státusz és a hagyományok iránti megbecsülés jelképe lehetett. A férfiak öltözete általában egyszerűbb volt. Régebben sötét nadrágot, inget és mellényt viseltek, ünnepi alkalmakkor pedig gondosan karbantartott kalapot is hordtak. Az öltözékeknek nem csak gyakorlati szerepe volt, hanem azt is jelezte, hogy viselője tiszteli a közösségi normákat és az adott esemény jelentőségét. Az ünnepi viselet általában díszesebb volt a hétköznapi ruházatnál. Lakodalmakon, keresztelőkön és más családi eseményeken a nők színesebb, gazdagabban díszített ruhákat vettek fel, gyakran ékszerekkel kiegészítve. A férfiak ilyenkor elegánsabb inget és zakót viseltek. A modern életmód hatására a hagyományos viselet sokat változott. A legtöbb beás család ma már a többségi társadalomhoz hasonló ruházatot hord a mindennapokban. Ennek ellenére egyes közösségekben és kulturális rendezvényeken ma is megjelennek a hagyományos öltözködési elemek, amelyek a közösségi identitás és a kulturális örökség fontos részét képezik. Összességében a beás cigányok öltözködési szokásai egyszerre tükrözik a gyakorlati életigényeit, a közösségi hagyományokat és a kulturális önazonosságot. Bár a viseletek az idők során változtak, számos elemük ma is emlékeztet a beás közösségek gazdag kulturális örökségére.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az FM 100.3 Rádió Digben. Elérkeztünk a péntek délutánhoz, és a mai nappal részemről véget is ér a helyettesítésem, hiszen jövő héten jön vissza hozzátok Baranyi Tamás, és marad minden a régi. Na de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk a mai napba, és jöjjenek a legszínesebb zenei válogatások, úgyhogy ugráljunk műfajról műfajra egészen délután 3-ig velem, Kovács Krisztiánnal, itt a Digg FM-en.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Az imént a Barcelona Gypsy Balkán Orkesztrát hallhattátok, és épp most olvasom a zenekarról, hogy 2012-ben a Nemzetközi Roma Napon egy közös örömzenélés során alakult, és bár a nevükben szerepel a Gypsy és a Balkán szó, ez elsősorban az általuk játszott zenei stílusra utal, nem pedig arra, hogy a tagok kizárólag esetleg cigányok lennének. Na de ennyit erről, maradjunk belföldön, és szóljanak a legjobb hazai előadók, jön nektek Gitano, majd egy 7 fiú csoportból álló zenekar, aminek a neve nem más, mint Seven, és végezetül Radics Gigi és Improrom közös dala. Hangerőt fel, és hallgassátok sok-sok szeretettel!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: FM 100.3 Rádió Dik, az ország egyetlen roma rádiója, ahol ugyebár a kultúra nem csak él, hanem meg is szólal. Vagyok veletek egészen háromig, úgyhogy mielőtt elmegyünk egy kis reklámra, jön az Andodrom, majd Balogh Kálmán és a Romanokokáló, és végezetül a Kályiák, méghozzá egy olyan dallal jön hozzátok, ahol sok-sok folklorista szerepel ebben az egy dalban, úgyhogy ez egy egyveleg lesz. Aztán a következő órában is folytatódik a legszínesebb zenei válogatás itt a 100.3-on.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

0: Ez a Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a Két Farkú Kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérte szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
0: Ezek voltak a 100.

0: 3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
1: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárják az Olofpálme sétányt a Hősök tere és a Veróna Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kávin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Továbbra is üdvözlök minden dighallgatót ebben a csodaszép szürke időben is. Én Kovács Krisztián vagyok még mindig, és van ám jó hír is, hiszen közeledünk a hétvégéhez, és hétvégén is ilyen időnk lesz több, mint valószínű. De nem számít, szóljanak a legjobb dalok, hát azzal fel tudlak vidítani titeket, úgyhogy egészen háromig vagyok, és szórakoztatok.

0: Szapá, gyívtú menge!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Az előbb a Gypsy Casual-től hallhattátok a Szokérész című dalokat, de most jön egy teljesen más lüktetés, más világ, úgyhogy szól Kisgrófótól az Illindásztuké. Ugyan ebben a dalban egy egész szolnoki nagycsapat, az egész család szerepel, aztán jön Balog Trió Joci, majd Aranyszemek, és jövök vissza hozzátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas. Rólunk, neked.
2: Hogy minél színesebb legyen ez az óra is, ezért jön Szőke Nikoletta, majd Szalóki Ági, de megelőzi őket Nagy Csomor András és zenekara. Hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: A reklám előtt az óra végére egy katalán rumba blokkot hagyok itt nektek, úgyhogy szól a Gypsy Kings, majd Lukász és a

0: lábat, önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt, úgy mondjuk, hogy purno.
1: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
0: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
1: purné.
0: Így van, purné. Szítjú vaszlos eszel?
1: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Közlekedési hírek.
5: Csütörtök estig ismét lezárják a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körútat egyirányosítják a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárják az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerület Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Lezárják az Andrássy út befelé vezető oldalán a szervizutat a Bajza utca és a Kodály körönt között. A Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell készülni. A 9. kerület Táviró utcában a Táviró köznél útszűkületre kell számítani felújítás miatt. Lezárják a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert javítják az útburkolatot. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
2: Időjárás.
5: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között, a maximumok 19 és 27 fok között alakulnak.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok, más néven romák, Európa egyik legnagyobb etnikai közösségét alkotják. Őseik évszázadokkal ezelőtt Indiából vándoroltak ki, majd pedig különböző országokban telepedtek le. Ennek következtében számos eltérő nyelvű és kultúrájú roma csoport alakult ki. Európában a legnagyobb roma közösségek megtalálhatók többek között Románia, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Szerbia területén. A különböző csoportok közé tartoznak például az olá cigányok, a beások, a szintók és a kalék. Saját hagyományaik, nyelvjárásaik és szokásaik vannak, bár közös történelmi gyökerekkel rendelkeznek. A roma kultúra gazdag zenei, tánc és kézműves hagyományokkal bír, számos ország kultúrájára jelentős hatást gyakoroltak, különösen a zene és a szórakoztató művészetek területén. Ugyanakkor a roma közösségek történelmük során gyakran szembesültek diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel. Napjainkban sok nemzetközi és helyi szervezet dolgozik azon, hogy javítsa a romák oktatási, foglalkoztatási és életkörülményeit. A kulturális sokszínűség megőrzése és az egyenlő lehetőségek biztosítása fontos cél Európa számos országában. Összességében elmondható, hogy a külföldi roma csoportok sokfélesége jól mutatja, hogy a cigány népesség nem egységes közösség, hanem számos hagyományt és kulturális sajátosságot őrző csoport összessége. Az olá cigányok. Az olá cigányok a roma népesség egyik.

0: jelentős csoportját alkotják. Nevük pedig arra utal, hogy őseik hosszú ideig a mai Románia területén, elsősorban a Havasalföldön és Moldvában éltek, mielőtt más országokba vándoroltak volna. Az olácigányok hagyományosan a románi nyelv különböző nyelvjárásait beszélik, és erősen őrzik kulturális hagyományaikat. Közösségeikben fontos szerepet játszik a család, az idősebbek tisztelete és a közösségi összetartás. Hagyományos foglalkozásaik közé tartozott többek között a fémművesség, de a lókereskedelem is. Magyarországon az olácigányok a roma lakosság egyik meghatározó csoportját alkotják. Kulturális örökségük része a gazdag zenei hagyomány, a néptánc, valamint a sajátos szokásrendszer. Bár a modern életmód sok változást hozott, számos család ma is igyekszik megőrizni hagyományait és nyelvét. Az olácigányok története jól példázza a roma népesség sokszínűségét, valamint azt, hogy a különböző roma csoportok saját kulturális identitással és hagyományokkal.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

sok mindenkinek, én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és már csak egy órán maradt hátra, hogy boldogítsalak titeket a legszínesebb zenei válogatásokkal itt az FM 100.3-on. Épp ezért egy premier dallal indítok, úgyhogy szól nektek Fada, aztán Ádám Family, és végezetül a Horváth Family-től a Hallja, mit mondok magának. Aztán a következő megszólalásom után egy World Music dalcsokorral fogok kedveskedni nektek, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Na most érdemes lesz kimaxolni a hangerőt, hiszen hozom nektek a kedvenc zenekaromtól az egyik kedvenc.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Remélem nektek is legalább annyira tetszettek az előző dalok, mint nekem. Kérlek titeket, hogy a 0630-3030-100-as telefonszámra írjátok le a véleményeteket. Ki milyen stílust, ki milyen műfajt szeret, és hogy viszonyultok ehhez a world musichoz és a rumbához, amit általában hozok nektek. Na de most szóljanak a dalok tovább, és jöjjön Horváth Tamástól a Kék Végtelen.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hölgyek, urak, nagyon szépen köszöntöm a figyelmet ma is és az egész héten, ugyanis hétfőtől péntekig én helyettesítettem Baranyi Tamást. Örülök, hogy itt lehettem, remélem tetszettek a dalaim és okoztam egy kis örömöt nektek. Én Kovács Krisztián voltam. Meg lehet, hogy még valamikor majd beugrok ide a mikrofon mögé és hozom nektek továbbra is a kedvenc dalaimat. Addig is legyen csodaszép napotok és jó hétvégétek! Sziasztok!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítva lett a Mester utca a Nagykörút felé a Haller utcától, és az érintett szakaszon időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Szakaszonként sávlezárásra kell készülni a Hungária körgyűrűn, mind a kettő irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Szakaszos, valamint időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröntnél, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon egészen a Kossuth-Lajos térig valamilyen vonulásos rendezvény miatt. Le van zárva a Népszínház utca, a Csokonai utca és a József körút között, valamint szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani majd hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út útvonalon. Le van zárva az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szemere utca közötti szakaszon, illetve rendezvény miatt a hétvégén a Hung Expo területén a szokott

0: utaknál erősebb forgalomra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Fillér utcában, a Retek utca közelében, illetve a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Végül, de nem utolsó sorban, a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valamit igazából így közlekedés közben, azt nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön a hidegfront hatása miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és országszerte igazából csak kevés helyen számíthatunk olyan kifejezetten napos időszakokra. Helyenként viszont kisebb eső, futózápor előfordulhat, és a déli, délnyugati szél sajnos többfelé északnyugatira fordul, és élénk, valamint erős széllökések is előfordulhatnak. A szörnyű hír miatt a mai délután 22 fok körül várható a csúcshőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulhatnak majd, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, valamint néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi szél északias lesz mondjuk, és 22, valamint 28 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak majd, és sok napsütésre lesz majd kilátás. Egy-egy zápor, esetleg talán, de nem biztos, hogy zivatar is, csak északon, észak-keleten, valamint a nyugati határ szélen fordulhat majd elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül majd, és északnyugaton is inkább meg is erősödik. A vasárnapi napra délután 26 és 31 fok közé melegszik fel az időjárás, úgyhogy szerintem egy egész korrekt hétvége elé nézhetünk.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, miért szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy én olvasom is inkább a következő SMS-t, melyet Ricardótól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Ricardo vagyok, és a kollégámnak, Martinnak szeretnék küldeni egy Bobó zenét. Hát akkor Bigli Bobó fog most énekelni. Nagyon sok szeretettel Ricardo kérésére, aki a drága kollégájának, Martinnak szeretne kedveskedni, hadd szóljon a Színésznő című slágere Bobónak.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig itt a 100.3 rádiódikken élőben a kívánságoké és a kéréseké a főszerep, szóval megírhatjátok nekem akár SMS-ben is, de fel is hívhattok, és úgy is el lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni. Igazából itt azt is lehet írni, hogy sok szeretettel, vagy mondjuk azért, mert mondjuk nagyon hiányzik. Szóval rengeteg SMS-t láttam már, nem tudtok nekem újat mutatni, úgyhogy aki szégyelős, az ezért ne szégyelősködjön. Viszont én nem is húznám tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasnám is akkor gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Szanditól. Így szól: szia, László Szintiának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretjük és várjuk haza a munkából. Édesanyja és testvére. Szandi, Nikolász, Budi Gusztitól szeretlek, de nagyon, de nagyon. Hát akkor szeretlek, de nagyon fog szólni Budi Gusztitól, László Szintiának, édesanyukája Szandi és testvére Nikolász kérésére.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosítva lett a Mester utca a Nagykörút felé a Haller utcától, és az érintett szakaszon időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Szakaszonként sávlezárásra kell készülni a Hungária körgyűrűn, mind a kettő irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Szakaszos, valamint időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröntnél, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon egészen a Kossuth-Lajos térig valamilyen vonulásos rendezvény miatt. Le van zárva a Népszínház utca, a Csokonai utca és a József körút között, valamint szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani majd hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út útvonalon. Le van zárva az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szemere utca közötti szakaszon, illetve hát rendezvény miatt a hétvégén a Hung Expo területén a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Fillér utcában, a Retek utca közelében, illetve a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Végül, de nem utolsó sorban, a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valamit igazából így közlekedés közben, azt nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a hidegfront hatása miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és országszerte igazából csak kevés helyen számíthatunk olyan kifejezetten napos időszakokra. Helyenként viszont kisebb eső, futó zápor előfordulhat, és a déli, délnyugati szél sajnos többfelé északnyugatira fordul, és élénk, valamint erős széllökések is előfordulhatnak. A szörnyű hír miatt a mai délután 22 fok körül várható a csúcshőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulhatnak majd, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, valamint néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi szél északias lesz mondjuk, és 22, valamint 28 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak majd, és sok napsütésre lesz majd kilátás. Egy-egy zápor, esetleg talán, de nem biztos, hogy zivatar is, csak északon, észak-keleten, valamint a nyugati határ szélen fordulhat majd elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül majd, és északnyugaton is inkább meg is erősödik. A vasárnapi napra délután 26 és 31 fok közé melegszik fel az időjárás, úgyhogy szerintem egy egész korrekt hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
1: A multitasking bevett gyakorlat rohanó világunkban. A kutatások azonban egyre inkább azt mutatják, hogy az agyunk, hát nem erre lett kitalálva. A mindennapokban multitaskingként emlegetett működés valójában ritkán jelent valódi párhuzamos feldolgozást. Az agy inkább gyorsan válogat a feladatok között, ami fontos, és olyan azt megcsinálja, és igazából a többit meg későbbre hagyja, de nagyon ritka, hogy ténylegesen párhuzamosan több dologgal is foglalkozik az agy. Amúgy ez az úgynevezett task switching kognitív költséggel jár. Minden váltásnál időt és energiát veszítünk. Nem csak lassítja a munkát, hanem növeli a hibák számát is. Minél komplexebbek a feladatok, annál nagyobb teljesítmény romlás következik be igazából. Az erre vonatkozó kutatások legalábbis ezt mutatták ki. Tehát röviden és tömören, hiába akar valaki egyszerre WC-t takarítani, meg igazából elektromos főzőlapot mondjuk a lábával a WC-t, a jobb kezével meg így először csinálja meg a WC-t, utána pedig a konyhát, tehát mindenki csinálja meg a dolgait. És ezt én is észrevettem magamon, amikor mondjuk iskolába jártam, hogy miért kéne egyszerre több felé szakadjak. Először megcsinálok magamnak nyugiba egy dolgot, és utána jön a következő, nem kell belehalni erőszakkal, minden áron, rögtön mindent akarunk, lépésről lépésre. Tehát hiába akarunk átmenni egy hídon, hogyha az a híd még fel sincs építve. Szépen, fokozatosan fel kell építeni a feladatoknak a listáját, fontosság alapján, stb. Stb. Tudom, hogy trendi meg minden, de ez a multitasking szerintem egy nagy ostobaság. Szóval, amikor így a feladatok között így ugrálunk jobbra-balra, a gyakori megszakítások hatással lehetnek a figyelem fenntartására. Kutatások kimutatták, hogy ha rendszeresen egyszerre több feladatot végzünk, az összefügghet a gyengébb szelektív figyelemmel, tehát nehezebb kiszűrni a zavaró ingereket, és nehezebb tartósan egy dologra koncentrálni. De ez nem csak a munkára igaz, meg a feladatokra, hanem igazából az életben mindenre. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy mondjuk a szegény srác az iskolában kapott töri, angol, környezetvédelem és irodalomházit, és akkor melyik a jobb? Hogyha ír 3-4 mondatot töriből, utána jobbra fordulott az irodalom, utána a környezetvédelem, és akkor megint előről ilyen mondatonként halad, vagy megcsinálja szépen sorba. Töri, környezet, irodalom, nyelvtan, és akkor szépen sorba kell megcsinálni a feladatokat, hiszen hát eléggé leterheli az agyat ez a multitasking nevű jelenség, amikor párhuzamosan egyszerre több mindent csinál valaki. Nagyon vagány érzés lehet, meg tényleg olyan, mint mondjuk a vasemberben, amikor egyszerre felpróbálta a ruháját, után, vagy a páncélját, utána közben a hologramot irányította, közben a másik robot. Tehát, hogy tudom, hogy vagány érzés lehet ez, de szerintem sokkal egyszerűbb, meg könnyebb az embereknek, hogyha nem multitaskinget használnak, vagy alkalmaznak, hanem szépen lépésről lépésre haladnak a munkába például.

0: sucks. Get out.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mit akarunk, baba.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Viszont én nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, hiszen kaptam nemrég egy tök jó kis kívánságot Bill-től, olvasom is. Sziasztok, Bill vagyok Csongrádról. Szeretnék kérni egy dalt fizetésnap alkalmából a kereszt testvéremnek, Viktóriának, Erikéknek, és nem utolsó sorban Nikónak. Köszönöm szépen, a nap süssön rátok. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a nagyvonalú áldást, ti rátok is süssön a nap nagyon sok szeretettel, és most viccet félretéve, akkor szóljon Csongrádból Bill kérésére Viktóriának, Eriknek és Nikónak egy jó kis dal fizetésnap alkalmából, legyen Rolandtól a Million. És ezzel a dallal reménykedek abban a tényben, hogy Bill és kedves csapata Csongrádról egy 7 számjegyű fizetést fognak ma kapni, úgyhogy áldja meg őket a jó Isten.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
1: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat, önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
2: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
1: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
2: purné.
1: Így van, purné. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk.

0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok báljai, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körébe. A 19. században több híres cigányprímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatal korban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítva lett a Mester utca a Nagykörút felé a Haller utcától, és az érintett szakaszon időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Szakaszonként sávlezárásra kell készülni a Hungária körgyűrűn, mind a kettő irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Szakaszos, valamint időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröntnél, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon egészen a Kossuth-Lajos térig valamilyen vonulásos rendezvény miatt. Le van zárva a Népszínház utca, a Csokonai utca és a József körút között, valamint szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani majd hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út útvonalon. Le van zárva az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szemere utca közötti szakaszon, illetve hát rendezvény miatt a hétvégén a Hung Expo területén a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Fillér utcában, a Retek utca közelében, illetve a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Végül, de nem utolsó sorban, a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valamit igazából így közlekedés közben, azt nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: A mai péntekünkön a hidegfront hatása miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és

0: Országszerte igazából csak kevés helyen számíthatunk olyan kifejezetten napos időszakokra. Helyenként viszont kisebb eső, futózápor előfordulhat, és a déli, délnyugati szél sajnos többfelé északnyugatira fordul, és élénk, valamint erős széllökések is előfordulhatnak. A szörnyű hír miatt a mai délután 22 fok körül várható a csúcshőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulhatnak. Majd, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, valamint néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi szél északias lesz mondjuk, és 22, valamint 28 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak majd, és sok napsütésre lesz majd kilátás. Egy-egy zápor, esetleg talán, de nem biztos, hogy zivatar is, csak északon, észak-kelet valamint a nyugati határ szélen fordulhat majd elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül majd, és északnyugaton is inkább meg is erősödik. A vasárnapi napra délután 26 és 31 fok közé melegszik fel az időjárás, úgyhogy szerintem egy egész korrekt hétvége elé nézhetünk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Mivel ez a Bódik Kívánság Show, ez azt jelenti számotokra, hogy délután hétköznap 3-tól 6-ig lehetünk a valamikor az étterben és időben, tehát ebben az időpontban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy mindenféleképpen én a helyetekben előkapnám a kis telefonomat, tárcsáznám a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és kérnék egy jó kis zenét itt a 100.3 rádiódikken. Mindezt meg tudjátok tenni SMS vagy pedig betelefonálás formájában. Tök mindegy, hogy most hogy kapom meg a kívánságot. A lényeg, hogy nekem kell egy bemutatkozás, tehát tudjuk, hogy ki küldi a dalt. Kell az, hogy kinek, tehát nem elég csak, hogy anyósomnak, hanem oda kell mondani, hogy Gizi mondjuk, tehát tudjuk a keresztnevét legalább. Milyen zene kell, és milyen alkalomból kell ezt a zenét lejátszani. Ezek szükségesek egy kiváló SMS-hez, pontosan ezért olvasom is nektek a következőt, melyet nem olyan régen kaptam. Szia, szerelmemnek szeretnék kérni Farkas Reninek a Leilától egy jó kis dalt. Köszi, tesó! Na, ez már majdnem egy jó SMS, tudjuk, hogy Farkas Reninek a kívánságkérő élete szerelmének fog szólni a dal, és azért most egy fokkal azért jobb lenne, hogyha oda tudnám mondani a kívánságkérőnek legalább csak a keresztnevét, de ezt most nem tudtuk meg, csak azt, hogy Farkas Reninek fog szólni nagyon sok szeretettel Leila és Gyémi duettje, a Kamimo Sass.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
1: Ciao, Bartali, Tamil!
2: Nevadén!
3: Szóval, Pirci, kázsász!
1: Ais, Kristalima, te zsapi balangel,
4: Kirva!
5: Konszi!
4: Ares, pibalanga!

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

Még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, mivel minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, és még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen mondjuk egy ünnepnapra esik, tehát hogy attól még, hogy most a naptárban pirossal van írva egy szám igazából meg hozzá, hogy milyen nap, attól függetlenül rám ugyanúgy számíthattok, sosem hagylak titeket cserben, ahogy most sem, szóval olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Sziasztok! Ákosnak szeretnék küldeni egy dalt Rézműves Márkótól, kitartás neki az utolsó napjaiban a munkához. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítok egy jó kis Rézműves Márkó, valamint a Mário duettet, Mennyit vártam rád címmel.

0: Buldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Buldi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosítva lett a Mester utca a Nagykörút felé a Haller utcától, és az érintett szakaszon időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Szakaszonként sávlezárásra kell készülni a Hungária körgyűrűn mind a kettő irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Szakaszos, valamint időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröntnél, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon egészen a Kossuth-Lajos térig valamilyen vonulásos rendezvény miatt. Le van zárva a Népszínház utca, a Csokonai utca és a József körút között, valamint a szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani majd hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út útvonalon. Le van zárva az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szemere utca közötti szakaszon, illetve hát rendezvény miatt a hétvégén a Hung Expo területén a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Fillér utcában, a Retek utca közelében, illetve a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Végül, de nem utolsó sorban, a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valamit igazából így közlekedés közben, azt nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a hidegfront hatása miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és országszerte igazából csak kevés helyen számíthatunk olyan kifejezetten napos időszakokra. Helyenként viszont kisebb eső, futózápor előfordulhat, és a déli, délnyugati szél sajnos többfelé északnyugatira fordul, és élénk, valamint erős széllökések is előfordulhatnak. A szörnyű hír miatt a mai délután 22 fok körül várható a csúcshőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulhatnak majd, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, valamint néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi szél északias lesz mondjuk, és 22, valamint 28 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak majd, és sok napsütésre lesz majd kilátás. Egy-egy zápor, esetleg talán, de nem biztos, hogy zivatar is, csak északon, észak-keleten, valamint a nyugati határ szélen fordulhat majd elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül majd, és északnyugaton is inkább meg is erősödik. A vasárnapi napra délután 26 és 31 fok közé melegszik fel az időjárás, úgyhogy szerintem egy egész korrekt hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Sajnos rengeteg nő küzd hajhullással, amelynek hátterében hormonális változások, betegségek, tápanyag hiány vagy rossz hajápolási szokások állhatnak. Mondom is nektek, hogy mire kell odafigyelni, hogy szép és egészséges legyen a hajad. Naponta körülbelül 50 és 100 hajszálunk hullik ki, és ez természetes meggyógyulási ciklus része, és hát egyáltalán nem kell aggódni emiatt. Ám a nők több mint fele ennél jelentősebb hajhullást tapasztal valamikor az élete során. Amennyiben a napi mennyiség meghaladja a nagyjából 125 szálat, fontos utána járni, hogy mi okozza a problémát. A szülés utáni hajhullás viszonylag ismert jelenség, sok anyát érint sajnos, de nem ez az egyetlen hormonális ok. A menopauza idején változó hormonszintek miatt a haj növekedési fázisa lerövidül. A hajhagymák zsugorodnak, a hajszálak pedig elvékonyodnak, fénytelenné és szárazabbá, valamint törékenyebbé válnak sajnvajna. A pajzsmirigy problémák, a vérszegénység, betegség és bizonyos autoimmun betegségek is kiválthatnak hajhullást. A foltos hajhullás hátterében például olyan autoimmun folyamatok állnak, melyek során a szervezet védekező rendszere megtámadja valamiért a hajhagymákat. Szintén gyakori az úgynevezett telogén hajhullás, amikor a hajszálak idő előtti nyugalmi fázisba kerülnek, és átmenetileg szokatlanul nagy mennyiségű haj hullik ki egyszerre. Jellemzően fizikai vagy lelki sok hatás stressz után 1-6 hónappal jelentkezik ez az időszak, és például súlyos betegség, műtét, drasztikus fogyókúra vagy lelki megrázkodtatás után is ez előfordulhat. A krónikus stressz, a dohányzás, az alkohol és a rossz alvásminőség szintén rontja a haj állapotát, valamint növeli a hajhullás kockázatát. A hajhagyma sejtjei a szervezet leggyorsabban osztódó sejtjei közé tartoznak, ezért érzékenyen reagálnak például a tápanyag hiányra. A vitaminok és az ásványi anyagok elegendő mennyiségű bevitele kulcs fontosságú az egészséges és szép hajkoronához. Amúgy nem szeretnék senkit sem megbántani, de most a kopaszokra szeretnék kitérni egy fél perc erejéig. Igazából, amit most mondok, azért nem haragudhat meg egy kopasz sem, én úgy gondolom, mert hogyha egy hosszú hajúnak azt mondjuk, hogy ha-ha-ha, hosszú a hajad, ő nem haragszik meg. De most, hogyha egy kopasznak azt mondjuk, hogy nincs haja, akkor azért se haragudhat meg senki. Ez olyan, mintha valakinek kék a pólója, és azzal csúfolják, hogy kék a pólója. Hát kék a pólója, ez az igazság, el kell fogadni. Viszont a kopasz emberekhez annyi lenne a kérdésem, és várom SMS-be a válaszokat, a legnagyobb tisztelettel kérdezem, hogyha valakinek ugye nem van vágva a haja, vagy kihullott a haja, akkor kopasz. És amikor fürdik egy kopasz ember, akkor a fejbőr tisztántartása érdekében ő ugyanúgy sampont használ, vagy hogyha már nincs az embernek haja, akkor elég a tusfürdőt oda fölkenni, egy kicsit behabzódik, és akkor utána lemossa az ember. Tehát, hogyha valaki kopasz, akkor egy ilyen idézőjeles hajmosás, akkor az már hogy néz ki egy kopasznál. De engem komolyan érdekel, és várom a válaszokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ez az a telefonszám, amit társászni kell abban az esetben, hogyha valamelyik hétköznap délután 3-tól 6-ig idősávban szeretne valaki egy zenét kérni, illetve szeretné, hogy játsszak le neki egy dalt, és esetleg akár adjak is át egy üzenetet, ugye annak, akinek ugye küldi a dalt, hiszen nem biztos, hogy csak valaki úgy kér egy zenét, hogy sok szeretettel küldöm, hanem nagyon sok alkalom van, amikor még egy pár mondatot még azért fel is kell olvassak a címzetnek, és akkor így kell átadjak egy üzenetet. Ezt most csak azért mondtam el nektek, hogy egy jó SMS például úgy néz ki, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét kértek, és hogy mit üzentek neki, vagy hogy legalább annyit mondjatok meg, hogy milyen alkalomból szóljon akkor a dal. Viszont azért ez hívásban egy kicsit egyszerűbb, hiszen akkor én azért bele tudok kérdezgetni, hogy na, és megérdemli a dalt? Vagy miért? Mi az az alkalom, hogy te most küldöd neki a dalt? Hát igen, nagyon megérdemlik a fiúk, mert nagyon jól dolgoztunk ma, na és akkor már tudjuk, hogy mit üzenünk, tehát már is van oda szúrva nekik egy mondat, és csak szívhez szólóbb, de most őszintén. Úgyhogy nyugodtan várom az ilyen jellegű kívánságokat, ezzel csak motiválok titeket arra, hogy akár meg lehet lepni a közeli rokonokat, haverokat, családtagokat, munkatársakat, a szívünkhöz közel álló embereket, mint ahogy a drága, kedves Robi is tette, akitől kaptam egy SMS-t nemrég. Szia Csabika, páromnak küldenék Rebekának Ceglédre egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem Farkas Pistitől egy szerelmes zenét. Robi voltam, köszi. Na, ilyen egy jó SMS, tehát tudjuk, hogy Robi küldi Ceglédre Rebekának nagyon sok szeretettel Farkas Pistit, és azt üzeni neki, hogy nagyon szereti. Ilyen egy jó SMS, úgyhogy áldja meg a jóisten kedves Robit és Rebekát, fogadják sok szeretettel Farkas Pisti és Bódi Csabi duettjét. Szerelem.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítva lett a Mester utca a Nagykörút felé a Haller utcától, és az érintett szakaszon időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Szakaszonként sávlezárásra kell készülni a Hungária körgyűrűn mind a 2 irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Szakaszos, valamint időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröndnél, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon egészen a Kossuth-Lajos térig valamilyen vonulásos rendezvény miatt. Le van zárva a Népszínház utca, a Csokonai utca és a József körút között, valamint szakaszos forgalomkorlátozásra

0: kell számítani, majd hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út útvonalon. Le van zárva az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szemere utca közötti szakaszon, illetve hát rendezvény miatt a hétvégén a Hung Expo területén a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Fillér utcában, a Retek utca közelében, illetve a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Végül, de nem utolsó sorban, a Rákóczi híd Budai hídfőjénél a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valamit igazából így közlekedés közben, azt nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön a hidegfront hatása miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és országszerte igazából csak kevés helyen számíthatunk olyan kifejezetten napos időszakokra. Helyenként viszont kisebb eső, futó zápor előfordulhat, és a déli, délnyugati szél sajnos többfelé északnyugatira fordul, és élénk, valamint erős széllökések is előfordulhatnak. A szörnyű hír miatt a mai délután 22 fok körül várható a csúcshőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulhatnak majd, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, valamint néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi szél északias lesz mondjuk, és 22, valamint 28 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak majd, és sok napsütésre lesz majd kilátás. Egy-egy zápor, esetleg talán, de nem biztos, hogy zivatar is, csak északon, észak-keleten, valamint a nyugati határ szélen fordulhat majd elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül majd, és északnyugaton is inkább meg is erősödik. A vasárnapi napra délután 26 és 31 fok közé melegszik fel az időjárás, úgyhogy szerintem egy egész korrekt hétvége elé nézhetünk.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 rádiódik keretein belül. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom is a számotokra követendő példát, hiszen kaptam nemrég egy SMS-t Laurától, így szól. Szia, szeretnék a páromnak, Attilának kérni egy dalt, Budi Guszti és Margó, Hosszú rögös ez az út. Köszönöm, Laura. Na hát akkor Laura élete szerelmének, Attilának fog most énekelni, akkor Budi Guszti és Margó, méghozzá a Hosszú rögös ez az út című slágerük lesz hallható az elkövetkezendő 2 perc 59 másodpercben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt még mindig a Bódik Kínálság Show, a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért most Gyöngyi a soron következő, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepesről. Szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Na hát akkor szóljon egy kiváló dal Gyöngyi kérésére Kerepesről, ami egyenesen Fekete Szabolcsnak nagyon sok szeretettel a drága kis férjének fog szólni, és hát ez a kis dal szerintem most legyen a Barbarész Trajnáv Zsülitől, és akkor most hagy szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszám.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dix.

0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosítva lett a Mester utca a Nagykörút felé a Haller utcától, és az érintett szakaszon időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Szakaszonként sávlezárásra kell készülni a Hungária körgyűrűn, mind a kettő irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között. Szakaszos, valamint időszakos lezárásra kell készülni a Kodály köröntnél, az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon egészen a Kossuth-Lajos térig valamilyen vonulásos rendezvény miatt. Le van zárva a Népszínház utca, a Csokonai utca és a József körút között, valamint a szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani majd hétvégén a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út útvonalon. Le van zárva az Alkotmány utca, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Szemere utca közötti szakaszon, illetve hát rendezvény miatt a hétvégén a Hung Expo területén a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Fillér utcában, a Retek utca közelében, illetve a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál is útszűkületen kell áthajtani. Végül, de nem utolsó sorban, a Rákóczi híd Budai hídfőjénél a Szerémi úti felhajtón le van zárva a külső sáv, szóval közlekedjen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányan is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valamit igazából itt közlekedés közben, azt nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a hidegfront hatása miatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és országszerte igazából csak kevés helyen számíthatunk olyan kifejezetten napos időszakokra. Helyenként viszont kisebb eső, futózápor előfordulhat, és a déli, délnyugati szél sajnos többfelé északnyugatira fordul, és élénk, valamint erős széllökések is előfordulhatnak. A szörnyű hír miatt a mai délután 22 fok körül várható a csúcshőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán hosszabb, rövidebb napos időszakok azért előfordulhatnak majd, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, valamint néhol zivatar is előfordulhat. A holnapi szél északias lesz mondjuk, és 22, valamint 28 fok között várható majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap a hajnali pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak majd, és sok napsütésre lesz majd kilátás. Egy-egy zápor, esetleg talán, de nem biztos, hogy zivatar is, csak északon, észak-keleten, valamint a nyugati határ szélen fordulhat majd elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül majd, és északnyugaton is inkább meg is erősödik. A vasárnapi napra délután 26 és 31 fok közé melegszik fel az időjárás, úgyhogy szerintem egy egész korrekt hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A sebességhatár bizonyos körülmények között akár brutális 150 km/h is emelkedhet Európa egyes autópályáin. Az új rendszer lényege, hogy az autópályákon az aktuális körülményekhez igazítják a megengedett legnagyobb sebességet. Hála a drága jó Istennek, ezt megírta az autószektor híre alapján, a vaol.hu is mondjuk még. Viszont az alapötlet az, hogy az autósok számára ne egy statikus szabályrendszer határozza meg a sebességkorlátot, hanem egy algoritmus, amely valós időben elemzi az eseményeket. De amúgy tényleg a forgalomba, hogyha ezt az AI-t, ezt a mesterséges intelligenciát egy kicsit alkalmaznák, akkor ezerszer jobb lenne közlekedni, hiszen hány olyan alkalom van, hogy mondjuk megyek csak egy példa a Hungária körúton, mondjuk hajnali 3-kor, és a legutolsó autó, aki ott elment, az 14 perccel azelőtt ment el, egy taxis, meg egy kóborkutya mondjuk arra sétált, és ennyi az egész forgalom, meg az egész minden körülmény. És akkor nem értem, hogy én nekem miért kell megálljak a pirosnál. Úgy, hogy tényleg még egy rossz szúnyog se repül arra felé, vagy akkor miért nem lehetne úgy, hogy nézi egy mesterséges intelligenciás valamilyen kütyű, szerkezet, technológia valami, hogy milyen a forgalom, és hogyha látja, hogy mondjuk én jövök, de rajtam kívül 500 méteres körzetben senki nincs, akkor gyorsan átváltja zöldre, én tudok tovább menni, és visszaváltja az eredeti pirosra, vagy hogyha addigra már zöldre váltott volna, akkor marad zöldön a lámpa. Na és igazából pont egy ilyesmit próbálnak végre valahára itt az Európai Unión belül kialakítani, hogyha például a forgalom gyér és az időjárás kedvező, gyorsabban lehet haladni, ha viszont az adott úton megszaporodik az autók száma, vagy megered az eső, a sebességhatár automatikusan csökken. Ez kicsit ilyen interaktív, és szerintem azért egy kicsit azért kéne még várni egy-két generációt, amíg kicserélődik egy-két generációnyi ember, és utána már teljes mértékben egy normális 21. századi modern generáció lesz itt Magyarországon, akik tudnak az ilyen interaktív, gyorsan változó dolgokhoz így alkalmazkodni, hiszen azért valljuk be őszintén, az M7-esen nyáron nem lehet közlekedni. Mindenki 80-90-nel a belső sávban gurulgat, és agyilag ők már a balatonfüredi kempingben vannak, hogy isszák a sört. Ők agyilag ott vannak, miközben fizikailag még csak mondjuk az M1-es, M7-es közös szakaszán, a kivezető szakaszon. Viszont a technológiát, amit az előbb említettem, már számos németországi és a francia országi autópálya szakaszon alkalmazzák. Újabban pedig Spanyolország is kísérletezni kezdett vele. Katalóniában az AP7-es autópálya mentén a spanyol közlekedési hatóság döntése alapján a sebességhatárok kezelését a mesterséges intelligencia végzi egy körülbelül 150 kilométeres szakaszon. Azon túl, hogy jelenti a baleseteket, a rendszer önállóan dönthet arról, hogy a járművek milyen gyorsan haladhatnak. A legbiztonságosabb körülmények között a sebességhatár elképesztően überbrutális 150 km/h-ra is emelkedhet.

0: testvér, hagyd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk, baba.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

Valahogy, nem tudom, hogy hogyan, de annyira eltelt az idő amúgy, ez a hét most nagyon gyorsan elment, hogy már péntek délután 6 óra van lassacskán, szóval én szépen lassan elköszönnék tőletek, és nagyon kellemes hétvégét kívánok minden egyes hallgatónak, és természetesen nem hallgatónak is. Tehát aki nem is hallgat engem, őt is áldja meg a Jóisten, aki meg hallgat, őt pedig mondjuk akkor duplán áldja meg a Jóisten. Viszont, mielőtt végleg elbúcsúznék így hétvégére, annyit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy hétfőn délután 3-kor nagyon sok szeretettel visszatérek, újult erővel kipihenve fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat, illetve így méltó búcsúzásképp egy eléggé erős ilyen dal csokorral, zenei blokkal fogok most búcsúzni tőletek. Tehát itt lesz velünk Gyémitől a Haza kell menni, az Aranyszemektől a Habibi, valamint Gingivel is búcsúzom tőletek, úgyhogy további szép napot, kellemes hétvégét, hétfőn tali, dévleszám!

0: igazát, mondd meg mi.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csokolni.
1: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
2: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
4: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
5: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
4: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
5: purné.
4: Így van, purné. Szityuvász losasza.
5: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick.

0: Tésben is megjelennek. Hagyományosan a beásasszonyok hosszú, bokáig érő szoknyát viseltek, amely gyakran élénk színű vagy mintás anyagokból készült. A szoknyát blúzzal és kötéllyel egészítették ki, az idősebb nők sok esetben fejkendőt ordtak, különösen vallási ünnepeken, családi eseményeken vagy a közösség előtt. A fejkendő a tiszteletet, a felnőtt női státusz és a hagyományok iránti megbecsülés jelképe lehetett. A férfiak öltözete általában egyszerűbb volt. Régebben sötét nadrágot, inget és mellényt viseltek, ünnepi alkalmakkor pedig gondosan karbantartott kalapot is hordtak. Az öltözékeknek nem csak gyakorlati szerepe volt, hanem azt is jelezte, hogy viselője tiszteli a közösségi normákat és az adott esemény jelentőségét. Az ünnepi viselet általában díszesebb volt a hétköznapi ruházatnál. Lakodalmakon, keresztelőkön és más családi eseményeken a nők színesebb, gazdagabban díszített ruhákat vettek fel, gyakran ékszerekkel kiegészítve. A férfiak ilyenkor elegánsabb inget és zakót viseltek. A modern életmód hatására a hagyományos viselet sokat változott. A legtöbb beás család ma már a többségi társadalomhoz hasonló ruházatot hord a mindennapokban. Ennek ellenére egyes közösségekben és kulturális rendezvényeken ma is megjelennek a hagyományos öltözködési elemek, amelyek a közösségi identitás és a kulturális örökség fontos részét képezik. Összességében a beás cigányok öltözködési szokásai egyszerre tükrözik a gyakorlati életigényeit, a közösségi hagyományokat és a kulturális önazonosságot. Bár a viseletek az idők során változtak, számos elemük ma is emlékeztet a beás közösségek gazdag kulturális örökségére.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A mikrofon mögött Borúk Szabina, és elkezdődik a kedvenc kívánság műsorotok. Ma is tartsatok velem 6-tól 8-ig, de van egy meglepim, mert hogy nem leszek ma egyedül, itt lesz velem gyermekem, Borúk Laurenc. Szia, Leu.
3: Sziasztok. Szia.
2: Örülök, hogy itt vagy velem. Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, te?
2: Én is jól vagyok, főleg azért, mert most feladatom a műsort, és várjuk sokaknak a kommentjét. Na legyetek szégyenlősek, Leu sem az már, írjatok kommentet, hogy kinek szeretnétek küldeni a következő dalt, és már is olvassuk, tartsatok át velünk, most pedig hallgassuk meg a legjobb zenéket.

0: zenéink változatosan Rádió Dick.
1: Sziasztok, itt vagyunk a TikTok oldalomon és Boruk Szabina néven elérhető vagyok, illetve a Dick Rádión a 100.3-as rádió frekvencián is elérhetőek vagyunk. Azt írják, hogy ő a fiad? Igen, ő a fiam, hihetetlen, nagyon megnőtt. Aki most nézi a live-ot, az látja, hogy hát már magasabb, mint én. Laurán, te vagy a legnagyobb az osztályban?
2: Igen, én vagyok.
1: És ezt hogyan érint téged?
2: Hát igazából jól.
1: Szereted, ugye, hogy magas vagy? Én is nagyon szeretem egyébként a magas embereket, meg én is magas vagyok. És akit még nagyon szeretünk, és magas, az ki az? Ezzel, ki ismeri Ezzel? Ezzel egyébként nekünk az egyik kedvenc sorozat szereplőnk. Ő egy török sorozatban lévő főszereplő, aki egy török színész. És hát ő is ilyen jó hosszú lábakkal megáldott úriember, és nagyon remélem, hogy majd te is olyan jó magas leszel. Szeretnél akkora lenni?
2: Igen.
1: Na, hát akkor remélem, hogy a következő dalok után egy kicsikét jobban elered neked is a nyelved, aztán pedig még jönnek a kommentek is, és elmondjátok, hogy kinek szóljon a következő dal is. Szóval nézzük meg, hogy kik vannak velünk, és hogy milyen zenéket fogunk nektek ma szolgáltatni. Engedjétek meg, hogy Rolandtól a Ferrari című zenét be tudjuk ide húzni, ugyanis azt Laurentnek irattam.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Évi és Laci kérdezi, hogy sziasztok, lehet zenét kérni? Természetesen ma azért vagyok itt Laurenttel, hogy felolvassuk a kommentjeiteket, szóval írjátok meg nekem, hogy ki küldi a dalt, és hogy kinek szóljon, és hogy melyik zenét szeretnétek, az is nagy segítség. Csepo szeretné nekem küldeni a következő dalt, mi pedig Laurenttel neked küldjük vissza, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és Mező Rolika is velünk tart, aki azt mondja, hogy én nektek küldöm a dalt. Nagyon kedvesek, ugye?
2: Igen, nagyon szépen köszönjük.
1: Szóval akkor hagyd szóljon minden hallgatónak, és természetesen a TikTokosoknak is.

0: neked. Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. A következő dal kinek fog szólni?
2: Nagy Barnabás.
1: Azt írja, hogy?
2: Barnus küldi Tiszabőről testvéreinek, Rokótól gyere.
1: Hát azt szeretjük mi is azt a dalt, te már hallottad? Gyere!
2: Igen.
1: Gyere! Gyere! Hát akkor nem maradj le, te se! Hagyd szóljon a zene!

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Romafolk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Romafolk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm.

0: minőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szentmiklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, ne felejtjétek, 6-tól 8-ig megy a kedvenc kívánság műsorotok a Csumi Daftume. Itt az interneten keresztül lehet egyébként a dalokat kérni, írtok egy TikTok kommentet, és már is felolvasom a rádión keresztül. Ha pedig szerda és csütörtök van, akkor pedig élőben is vagyok, méghozzá a tévén keresztül, oda viszont messengeren keresztül tudtok bekerülni. Tartsatok hát velem a mai műsorban.

0: olyanok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, nézzük meg, hogy kik vannak még itt velem.
2: Bence küldi Jessica-nak, rátok bízom a zenét.
1: Köszönjük, hogy ezt megírtad nekünk, kedves Bence, és mivel úgy gondolom, hogy jó a zenei ízlésvilágunk, ezért meg fogunk lepni téged egy dallal. Neked, Laurán, van kedvenc zenéd?
2: Hát igen, van. Van, igen.
1: Melyik a kedvenced?
2: A tiéd.
1: Tényleg?
2: Aha.
1: Ez Andó Ungró?
2: Uh-huh.
1: De aranyos, hogy tényleg?
2: Aha.
1: Jaj, aranyos vagyok a fiamba. Jó, hát akkor fogadjátok hatalmas nagy szeretettel az Andó Ungró című videóklippet, amit most nem tudunk megnézni, de a YouTube-on keressétek, viszont a zenét most le fogjuk nektek játszani. És tudjátok, hogy mit jelent az, hogy Andó Ungró? Azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon szeretjük az országunkat. Úgyhogy puszi mindenkinek!

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ma lejárt a műsor idő, de a vendégem ma a Borok Laurent Róbert volt. Hogy érezted magad?
2: Hát én nagyon jól éreztem magam. Remélem, hogy egy kevés vagy sok embernek bírtunk örömet szerezni, és ja.
1: Hát jó volt. És egyébként milyen volt itt felolvasni ezeket a gyorsan felugró kommenteket?
2: Csodálatos. Nagyon boldog vagyok. Csodálatos volt.
1: Én is örültem neki, hogy itt voltál, és hogy csökítetted a munkámat. Neked is küldök végezetül, de nem utolsó sorban egy jó hangulatú kis zenét. Legyen a Rolandtól a bemutatkozás, mit szólsz hozzá?
2: Oké, legyen.
1: Hát akkor köszönöm, hogy itt voltál velem, és mindenkinek további szép estét kívánunk. Hogy szoktam megköszönni?
2: Csumi daftume!
1: Puszi mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el, a többes számtól. Nem A lesz a vége, hanem E betű lesz a többes.
3: Purné.
2: Így van, purné. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
4: 2026. június 5-e péntek 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádió Dik roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányok külföldi csoportjai. Az olaj cigányokról. Beás cigányok öltözködési szokásai.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: A cigányok, más néven romák, Európa egyik legnagyobb etnikai közösségét alkotják. Őseik évszázadokkal ezelőtt Indiából vándoroltak ki, majd pedig különböző országokban telepedtek le. Ennek következtében számos eltérő nyelvű és kultúrájú roma csoport alakult ki. Európában a legnagyobb roma közösségek megtalálhatók többek között Románia, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Szerbia területén. A különböző csoportok közé tartoznak például az olácigányok, a beások, a szintók és a kalék. Saját hagyományaik, nyelvjárásaik és szokásaik vannak, bár közös történelmi gyökerekkel rendelkeznek. A roma kultúra gazdag zenei, tánc és kézműves hagyományokkal bír, számos ország kultúrájára jelentős hatást gyakoroltak, különösen a zene és a szórakoztató művészetek területén. Ugyanakkor a roma közösségek történelmük során gyakran szembesültek diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel. Napjainkban sok nemzetközi és helyi szervezet dolgozik azon, hogy javítsa a romák oktatási, foglalkoztatási és életkörülményeit. A kulturális

erősen őrzik kulturális hagyományaikat. Közösségeikben fontos szerepet játszik a család, az idősebbek tisztelete és a közösségi összetartás. Hagyományos foglalkozásaik közé tartozott többek között a fémművesség, de a lókereskedelem is. Magyarországon az olasz cigányok a roma lakosság egyik meghatározó csoportját alkotják. Kulturális örökségük része a gazdag zenei hagyomány, a néptánc, valamint a sajátos szokásrendszer. Bár a modern életmód sok változást hozott, számos család ma is igyekszik megőrizni hagyományait és nyelvét. Az olasz cigányok története jól példázza a roma népesség sokszínűségét, valamint azt, hogy a különböző roma csoportok saját kulturális identitással is hagyott. A muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok a magyarországi roma közösség legismertebb csoportját alkotják. Nevük abból ered, hogy évszázadokon keresztül a zenélés jelentette fő megélhetési forrásukat. A magyar zenei kultúra fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar népzene és a magyar nóta világszerte ismerté váljon. A muzsikus cigányok története több száz évre nyúlik vissza. Már a 15.-16. századtól találhatók feljegyzések olyan cigányzenészekről, akik főúri udvarokban, vásárokban és ünnepségeken muzsikáltak. A 18.-19. században a cigányzenekarok különösen népszerűvé váltak. A nemesi családok bájain, lakomákon és társasági eseményeken gyakran cigányzenészeket szolgáltatták a zenét. A hagyományos cigányzenekar központi hangszere a hegedű volt, amelyet általában a prímás szólaltatott meg. A prímás a zenekar vezetője, aki meghatározza a dallamot és irányítja a többi zenészt. A zenekarban gyakran szerepelt még brácsa, nagybőgő, cimbalom és később klarinét is. A cimbalom különösen fontos hangszer lett a magyar cigányzene hangzás világában. A muzsikus cigányok nem csak előadói, hanem formálói is voltak a magyar zenei hagyománynak. Számos népdalt, verbunkost és magyar nótát őriztek meg, illetve adtak tovább generációról generációra. Különleges improvizációs készségük, virtuóz hangszerkezelésük és érzelmekben gazdag előadásmódjuk nagy elismerést váltott ki a közönség körébe. A 19. században több híres cigány prímás szerzett országos hírnevet. Közéjük tartozott például Bihari János, akit a verbunkos zene egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar nemzeti zene fejlődésében. A muzsikus cigány családokban a zene gyakran öröklődött. A gyermekek nagyon fiatal korban ismerkedtek meg a hangszerekkel, és sokszor családtagjaiktól tanulták meg a zenélés alapjait. Képesítést jelentett, hanem a közösségi értékek és a hagyományok továbbadását is. A 20. század során a társadalmi és kulturális változások hatására a cigányzenészek helyzete megváltozott. A vendéglátóhelyeken és éttermekben kevesebb hagyományos cigányzenekar működött, miközben új zenei irányzatok jelentek meg. Ennek ellenére számos muzsikus cigánycsalád továbbra is őrzi a hagyományokat, és a fellépésekkel, fesztiválokon vagy zeneiskolákban végzett munkával tartja életben ezt a kulturális örökséget. Más cigányok a magyarországi roma népesség egyik sajátos csoportját alkotják. Eredetileg a mai Románia területéről származnak, és hagyományosan a beás nyelvet beszélik, amely a román nyelv egyik archaikus változatához áll közel. Kultúrájukban fontos szerepet játszanak a családi hagyományok, a közösségi értékek és a tiszteletadás különböző formái, amelyek az öltözködésben is megjelennek. Hagyományosan a beás asszonyok hosszú, bokáig érő szoknyát viseltek, amely gyakran élénk színű vagy mintás anyagokból készült. A szoknyát blúzzal és kötéllyel egészítették ki, az idősebb nők sok esetben fejkendőt hordtak, különösen vallási ünnepeken, családi eseményeken vagy a közösség előtt. A fejkendő a tiszteletet, a felnőtt női státusz és a hagyományok iránti megbecsülés jelképe lehetett. A férfiak öltözete általában egyszerűbb volt. Régebben sötét nadrágot, inget és mellényt viseltek, ünnepi alkalmakkor pedig gondosan karbantartott kalapot is hordtak. Az öltözékeknek nem csak gyakorlati szerepe volt, hanem azt is jelezte, hogy viselője tiszteli a közösségi normákat és az adott esemény jelentőségét. Az ünnepi viselet általában díszesebb volt a hétköznapi ruházatnál. Lakodalmakon, keresztelőkön és más családi eseményeken a nők színesebb, gazdag

0: napokban díszített ruhákat vettek fel, gyakran ékszerekkel kiegészítve. A férfiak ilyenkor elegánsabb inget és zakót viseltek. A modern életmód hatására a hagyományos viselet sokat változott. A legtöbb beás család ma már a többségi társadalomhoz hasonló ruházatot hord a mindennapokban. Ennek ellenére egyes közösségekben és kulturális rendezvényeken ma is megjelennek a hagyományos öltözködési elemek, amelyek a közösségi identitás és a kulturális örökség fontos részét képezik. Összességében a beás cigányok öltözködési szokásai egyszerre tükrözik a gyakorlati életigényeit, a közösségi hagyományokat és a kulturális önazonosságot. Bár a viseletek az idők során változtak, számos elemük ma is emlékeztet a beás közösségek gazdag kulturális örökségére.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Gosh, that's well.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Digbuli a Rádió Dikken, az FM 100.3-on. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, aki ma este pörgeti nektek a legeslegjobb zenéket. Ha eddig álmosan pislogtál a világra, akkor most kapaszkodj meg, mert jönnek a legújabb dalok, amik úgy felráznak, mint egy dupla espresszó. Hangerőt fel, és mozgasd meg az összes porcikádat, és hagyd, hogy a ritmus magával ragadjon. Mert Lilittől szól majd a Gypsy, MK-tól és Megipítől a Szerető, Csonka Mikitől a Szívem úgy szeret, Olá Gergőtől úgy, ahogyan először. Most pedig a bulit beindítja Mustafa, Gitano és Sven, szóljon tőlük egy igazán jó dal.

Tini Boss és Csík Laci duettje szólt. Ez volt a Hajnalcsillag. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik a Digbulihoz, hamarosan 8:30. Lehet, hogy kint borús az ég, de itt nálunk bizony mindig süt a nap, legalábbis a zenén keresztül. Most érkeznek olyan dalok, amik úgy töltenek fel energiával, mintha egy tengerparti nyaraláson lennél. Csukjátok be a szemeteket is. Képzeljétek el a hullámokat, a napsütést, egy jó koktélt a kezetekben, és élvezzük a következő nótát, amit Herceg és Eszem készített. Szóljon a Corazón!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalával neki ütközött a biciklisnek. A

0: működéséhez.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más Úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyon még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék, az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrástól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Nem

forró ritmusok után forró hírek következnek, tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Folytassuk a testrészek tanulását. Mi maradt még ki?
2: Hát a mai nap folyamán folytatjuk tovább, megyünk még lefelé, ugyanis van lábunk. A lábat önmagában az egész lábat, a lábfejjel mindennel együtt úgy mondjuk, hogy purno.
3: Purno. Azt már hallottam, hogy purno, ennek olyan ismerős a hangzása.
2: És itt eltérünk, képzeld el a többes számtól, nem A lesz a vége, hanem E betű lesz. A
3: purné.
2: Így van, purné. Szitjú vaszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok, más néven romák, Európa egyik legnagyobb etnikai közösségét alkotják. Őseik évszázadokkal ezelőtt Indiából vándoroltak ki, majd pedig különböző országokban telepedtek le. Ennek következtében számos eltérő nyelvű és kultúrájú roma csoport alakult ki. Európában a legnagyobb roma közösségek megtalálhatók többek között Románia, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Szerbia területén. A különböző csoportok közé tartoznak például az olá cigányok, a beások, a szintók és a kalék. Saját hagyományaik, nyelvjárásaik és szokásaik vannak, bár közös történelmi gyökerekkel rendelkeznek. A roma kultúra gazdag zenei, tánc és kézműves hagyományokkal bír, számos ország kultúrájára jelentős hatást gyakoroltak, különösen a zene és a szórakoztató művészetek területén. Ugyanakkor a roma közösségek történelmük során gyakran szembesültek diszkriminációval és társadalmi kirekesztéssel. Napjainkban sok nemzetközi és helyi szervezet dolgozik azon, hogy javítsa a romák oktatási, foglalkoztatási és életkörülményeit. A kulturális sokszínűség megőrzése és az egyenlő lehetőségek biztosítása fontos cél Európa számos országában. Összességében elmondható, hogy a külföldi roma csoportok sokfélesége jól mutatja, hogy a cigány népesség nem egységes közösség, hanem számos hagyományt és kulturális sajátosságot őrző csoport összessége. Az olá cigányok. Az olá cigányok a roma népesség egyik jelentős csoportját alkotják. Nevük pedig arra utal, hogy őseik hosszú ideig a mai Románia területén, elsősorban a Havasalföldön és Moldvában éltek, mielőtt más országokba vándoroltak volna. Az olá cigányok hagyományosan a románi nyelv különböző nyelvjárásait beszélik, és erősen őrzik kulturális hagyományaikat. Közösségeikben fontos szerepet játszik a család, az idősebbek tisztelete és a közösségi összetartás. Hagyományos foglalkozásaik közé tartozott többek között a fémművesség, de a lókereskedelem is. Magyarországon az olá cigányok a roma lakosság egyik meghatározó csoportját alkotják. Kulturális örökségük része a gazdag zenei hagyomány, a néptánc, valamint a sajátos szokásrendszer. Bár a modern életmód sok változást hozott, számos család ma is igyekszik megőrizni hagyományait és nyelvét. Az olá cigányok története jól példázza a roma népesség sokszínűségét, valamint azt, hogy a különböző roma csoportok saját kulturális identitással és hagyományokkal.
0: Ezek voltak az FM 100.

Romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

Kunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírfló, Szól majd a rossz a véred, Csíklacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus.

Klára a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedvenc.

0: Szeretettel várunk. Gitár duom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és Jóval Brász László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
0: Lesz benne vegyes köret, szóval cigányzene, egy kis cigány gitározás, latinzene, magyar könnyűzene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
1: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
0: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy fai megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy olasz, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse a úrban.
1: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
0: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk. Szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamat, az ezeres évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintos cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungló, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől, Klára tanárnő.
1: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
0: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségbe. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen biblia idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
1: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
0: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás az egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa, nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb

0: Járok a Sányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Nagyon, azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öndekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető nagy bőgősze, és már szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigánypríbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, úgyhogy nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Száztugóban játszott meg hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek gyerek valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
1: Édesapád?
0: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albanese Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, amikor valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a dédanyapádra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Uh-huh. stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj, hogy... de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukámhoz, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárt a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éreseknek tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs járó zongoraművész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző zongoraművész is foglalkoztak velem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, úgyis egy édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aktán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána meg kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartókhozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartókonziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek föl.
2: Igen, hál' Istennek, igen.
1: Uh-huh. És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, hiszen akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amin te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is nyertem.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is. Ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t,
2: igen,
1: fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziban másodikos lehettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt, és gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz azt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. Csak hallgattam el a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána bár a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Uh-huh. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
1: Hogyne.
0: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
1: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Mm-hmm. Igen.
0: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
1: hát
0: a művészetét.
1: Hát hogy, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Uh-huh, így mondhatni, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni. Uh-huh.
0: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
1: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Uh-huh. Igen.
0: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
1: Igen, ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekbe, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni a mai napig is.
0: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
1: Természetesen kiskoromban, mivel én nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsolt az a zenélésbe, és rákapcsolt a Mezó TV-re, és akkor apu, mondjad fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhult, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Uh-huh. Igen.
0: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
1: Hát folyamatban van, folyamatban felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
0: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
1: Ja igen, vissza a Lakatos Robert Árttal, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én most bánatozni akar, vagy ki akar magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszejelő csinált, azt mi megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Herb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az ügyészi indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robival egy évet, ott abután ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
4: Úgy értem, hogy iskola rendszer szerint.
5: Ja, iskola rendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigányzenegitár, vagy roma gitároktatás. Olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitáros

0: mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én romazenét gitározni.
1: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül, cigányzenei tanszakon.
0: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
1: Tehát a szórakoztató zenén, igen, belül van ugyebár a cigányzene, igen, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről te
0: mondasz. Igen, és sajnos, azt kell mondjam, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például, hogy például Szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitárom úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg peggessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. Mm. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
1: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami, igen, erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene, igen, tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
0: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat, egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma gyerekek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stéberger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébergernek. Uh-huh. Igen.
1: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó, megoldható,
0: igen,
1: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint a fél éves díja.
0: Igen,
1: ezzel viszont nehezen veszi.
0: Szuper.
1: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
0: Hát nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról? Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: A leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy a akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csiklacinak és a régebbi felvételi. Szóval minden a bossanova Antonio Carlos Jobimtól származik. Szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, uh-huh. Igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle vannak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett, igen, folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a oroszok, orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Uh-huh. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként, szóval uh-huh. Úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb így szeret van. Jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albanese Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gépzene sajnos nem elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Uh-huh. Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a jó Istenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, uh-huh. énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. Uh-huh. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hírtek, kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, nyugodtan. Azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem uh-huh. van önletrajzom, uh-huh. és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ez mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kísérletet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
1: Én a helyemben fognám ezt az éjjel, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát aha. igen, mert hát nem.
0: Te mondtad amikor... akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Okay, igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát, hitre poikból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a származban, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Így van.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt neked, mert az e-mailt persze. Na meg de a hívást, a telefonon.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések.
1: De sajnos vannak a rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos az ördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak olyan napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeni oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentum iskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán. És igen, és valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert már fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet adom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, 1000 évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2:35 Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Köbecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából nekiütközött a biciklisnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Kótai Lucia fiatal pályakezdő a mai vendégem, aki Hollandiában él és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm, Lucy, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
4: Mivel foglalkozol Hollandiában, mit csinálsz jelenleg?
5: Hát jelenleg elsőéves jogi tanuló vagyok, főiskolába járok, és az ilyen előkészítő az egyetemre. Szeptemberben szeretném kezdeni az egyetemen a történelmet, és jelenleg zenekarba is járok, szimfonikus zenekarba Amsterdamban.
4: Hogy jött a történelem számodra? Miért pont ezt választottad?
5: Szerintem az iskolába kezdődött el, mert én iskolában nagyon szerettem a történelmet, olyan 7-8 éves koromban kezdtem el tanulni, és pont 11. Lajosra tanultuk, és ott hopp, jött ez az ötlet, hogy hoppá, ez igazából tök érdekes. És aztán így láttam, hogy otthon Amsterdamban, a lakásunkban vannak ilyen történelem könyvek, és kinyitottam, és kezdtem el olvasni, és nagyon érdekelt, és kíváncsiságból elkezdtem többet érdeklődni és olvasni, filmeket nézni, történelem filmeket nézni, és aztán elkezdtem a középiskolát, ott még komolyabban tanultunk történelmet, és a tanárom is nagyon jó volt, és igazából mindig is volt ez az érdeklődés a történelmi iránt, uh-huh. már kicsikorom óta.
4: Tehát mindig megvolt ez a vonzódás, de azért mégiscsak fontos volt számodra a tanárodnak a személye, aki esetleg jobban beavatott ebbe a tudásba?
5: Igen, nagyon érdekes személy volt a történelem tanárom középiskolába, és

0: Akármikor valaki megkérdezi Hollandiába, hogy honnan jövök, mindig azt mondom, hogy én magyar vagyok. Ez igazából nekem soha nem volt egy ilyen tabú, vagy ilyesmi. Soha nem gondolkoztam el komolyan, hogy én most magyarnak vagy hollandnak érzem magam. Mindig így egyértelmű volt, hogy magyar vagyok.
1: Uh-huh. Ha jól tudom, 1 éves voltál, amikor kikerültél Amsterdamba. A családban milyen nyelven beszéltek egyébként?
0: Családommal csak magyarul beszélek.
1: Uh-huh. És akkor az iskolában, illetve a külsőbb közösségekben pedig természetesen a holland nyelven.
0: Így van, hollandul, igen. Igen, az elején nagyon nehéz volt, magyarul is és hollandul is szépen megtanulni beszélni, és még mindig vannak nehézségek a magyar nyelvvel, és ezt próbálom így kijavítani, főleg, hogy évente egyszer haza szoktunk járni, családot látogatni, szeretnék normálisan kommunikálni a családommal, de viszont hollandul anyanyelvi szintén beszélek, szóval...
1: Egyértelmű, hiszen az iskolában is ezt tanultad. Érezted valaha, hogy 2 kultúra között élsz? És ez inkább előny, vagy inkább kihívást jelentett számodra?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, ez nagyon nehéz, mert persze Magyarországon és Hollandiában nagyon különbözőek az emberek, mások az emberek is. Úgy mind a kettő nemzethez kell egy kicsit úgy
1: alkalmazkodni,
0: így van.
1: Hogy érzed, másként kell viselkedni, másként kell beszélni itthon Magyarországon az emberekkel, mint akár Hollandiában?
0: Hát Hollandiában azért egy kicsit, hogy mondjam, spontánabb az emberek, hogy könnyebben el lehet beszélgetni különböző témákról. Itt Magyarországon nagyon azt érzem, hogy meg kell találni azt a témát, amiről lehet beszélni emberekkel, mert hogy azért szerintem Magyarországon sokkal többet kell alkalmazkodni emberekhez, mint Hollandiába.
1: Tehát lehet, hogy egy kicsit zárkózottabbak az emberek? Egy kicsit magukba fordulóbbak?
0: Lehet úgy mondani, igen. Szerintem igen. És ez sokszor nem probléma, mivel Magyarországon azért másabb a társadalom, és ehhez én szívesen alkalmazkodok.
1: Amikor hazajössz, akkor kikkel szoktál találkozni itthon Magyarországon? Barátaid azért vannak nyilván.
0: Van 1-2, de többnyire ismerősökkel, családommal szoktam találkozni, igen.
1: És akkor velük tartod a kapcsolatot kint is?
0: Próbálkozom, igen.
1: Fontosnak tartod egyébként a kapcsolódást a gyökereidhez? Azt, hogy ne szakadj el az országtól, ahol a szüleid azért felnevelkedtek és éltek?
0: Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy az emberek külföldön egy pozitív képet tudjanak festeni Magyarországról, és ezt úgy próbálom, hogy mesélek pozitív dolgokat Magyarországról, hogy mondjuk a főváros nagyon szép, nagyon szépek az épületek, a kultúra az nagyon jelen van itt, szóval igen, így szívesen beszélek Magyarországról, Hollandiába is.
1: Én nekem mindig olyan érzésem volt, amikor jöttem haza külföldről, akár amikor Bécsben laktam, hetente hazajártam, és rápillantottam a Dunapartra, vagy a Gellért hegyre, és elcsodálkoztam, hogy milyen csodaszép helyen lakunk.
0: Igen.
1: Neked milyen érzésed van, amikor Budapestre térsz?
0: Igen, hát ezt az érzést sokszor így, sem tudom mondani, hogy mit érzek, mert elképesztő, nagyon szép helyek vannak Budapesten, és tényleg ez egyedi hely, és nagyon sokan nem is ismerik, meg nem látták Budapestet, és én azt szeretném, hogy egyszer mindenki eljusson ide, mert tényleg nagyon szép helyek vannak. Uh-huh. Nagyon egyedi helyek.
1: Alapvetően azért Hollandiában tanultál. Miben különbözik a holland iskola rendszer a magyarhoz képest a te tapasztalataid szerint?
0: Én nagyon sokszor azt hallom itt barátaimtól, meg ismerőseimtől, hogy nagyon sok dolgot be kell magolni, szóval nagyon sok információt, szóval fejből kell tudni ilyen verseket, meg könyvből tényleg sok nagy részeket tudni kell fejből, és ez viszont Hollandiában ez nincs, ilyen nem létezik, hogy tényleg verseket kell bemagolni.
1: De azért mondjuk történelemből azért az adatokat ott is meg kell tanulni, gondolom.
0: Persze, meg kell tanulni.
1: Vagy hogy zajlik egy vizsga például történelemből akkor?

0: Szóval a vizsgák szerintem másabb, sokkal másabbak, mint itt Magyarországon. Mivel itt sokat kell magolni, ez Hollandiában nincs. Ott a kérdések sokkal kreatívabban vannak formálva, bele kell élni, és nem olyan kérdések, amit így meg lehet tanulni, hanem a tanárok azt akarják elérni, hogy a gyerek gondolkozzon, és próbáljon egy saját perspektívet igazából formálni, mivel több válaszok is jók. Hogy talán, ha itt Magyarországon egy válasz a jó, Hollandiában van 5-6 válasz, ami korrekt is. Ez szerintem egy nagy különbség a két iskolarendszer közt.
1: Végül is közgazdaságtanból érettségiztél. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt válaszd?
0: Hát ezt 2-3 évvel ezelőtt választottam, és akkoriban ez engem nagyon érdekelt. Különösen nem volt más olyan, ami jobban érdekelt, szóval a közgazdaságot választottam.
1: Viszont akkor a jövőben történelem szakos leszel. Hol látod egyébként magad 5-10 év múlva? Mit szeretnél csinálni?
0: Nekem egy olyan célom van, hogy szeretnék embereket történelemmel inspirálni, tanítani. Igazából én eléggé nyitott vagyok több karrieropciókra, de most jelenleg nem tudok egy konkrét dolgot mondani, csak én annyit szeretnék elérni, hogy embereket tudjak inspirálni.
1: Egy éves voltál, amikor a szüleid kiköltöztek Hollandiába.
0: Igen.
1: Mit gondolsz, ez egy jó döntés volt a részükről?
0: Részükről ez egy nagyon bátor és jó döntés volt. Apukám családja már kint élt, szóval annyira félelmes szerintem nem lehetett a szüleimnek. A család nagy részét azért itt kellett hagyni, és az biztos, hogy sok fájdalommal is járhatott, de szerintem, ha a szüleim most így a gyerekeikre néznek rám, a bátyámra, és hogy milyen dolgokat szeretnénk elérni, szerintem nagyon büszkék lehetnek ránk, és hogy nem bánták meg, hogy kiköltöztek.
1: Tehát bátyád inkább jogi útra tévedt.
0: Igen. Ő is egy nagy példaképem, és igazából ő mutatta meg, hogy mi erre képesek vagyunk.
1: Fontosnak tartottad a tanulást, hogy esetleg menj egyetemre?
0: Igen, ez nekem mindig is egy ilyen cél volt, hogy mert hogy látom, hogy a családomban többen elérték, szóval ezt én is mindenféleképpen el akartam érni. Nem csak azért, mert jó példaképeim voltak előttem, hanem már csak úgy érdekesnek tartottam ezt az akadémia körülményeket.
2: Most hallgassuk egy kis zenét, és utána folytatjuk Kótai Lúciával készült beszélgetésemet.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Most pedig folytatjuk Kótai Lúcia fiatal pályakezdővel a beszélgetésemet, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Nincs a családban egyfajta honvágy? Nem merült fel esetleg, hogy valamikor hazaköltöztök Budapestre? Szeretnétek tovább élni az életeteket Hollandiában?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze mindig bennünk van ez a dilemma, de igazából mindenre nyitottak vagyunk, és még nem tudjuk, hogy hol visz a sors.
1: Beszéljünk most egy picit a kulturális különbségekről, hiszen jó, pont ez az a téma, ami minket a legjobban érdekel most. Mi az első nagy különbség, amit egy magyar és egy holland fiatal között észreveszel?
0: Szerintem a holland fiataloknál nagyon jelen van ez a magarat felfedezni, tudni, hogy mit szeretné elérni, és hogy ki vagyok én, az a kérdés, az nagyon fontos. Persze magyar fiatalokban is úgy kezdtem észrevenni ezt a mentalitást is, de azért még mindig látom itt, hogy nagyon sok fiatalok a barátaik után mennek. A stílus, zene, ez mind kb. Ami úgy majdnem minden fiatal körben benne, hogy ugyanaz. És ezt Hollandiában úgy látom, hogy ez kevésbé úgy van. Azért fontos az, hogy kiderés, hogy ki vagy, hogy kivel barátkozol, és hogy mit akarsz elérni az életbe.
1: Mit érzel, hogyan viszonyulnak a holland fiatalok a munkához, pénzhez, karrierhez?
0: Ó, hát ilyen 12-13 éves korunkban még eléggé nagy optimisták voltunk, hogy miket át tudunk érni az életbe, de ahogy öregedünk, így észreveszem, hogy sok hollandok panaszkodnak, hogy talán nem találnak lakást. Most jelenleg hírekben igazából az megy, hogy nagyon nehéz találni lakást, meg főleg külföldi tanulóknak is. És ez egy nagyon nagy probléma, mert akkor ugye a fiataloknak elmegy az a kedv, hogy legyen egy jó munkájuk és jó karrierjük, ha amúgy sem nagyon tudnak egy lakást találni. De azért még mindig észreveszem, hogy akármilyen nehéz ez a probléma, még mindig próbálnak a legjobbat kihozni ebből, és próbálnak még mindig jó úton járni, és nem feladni.
1: Mit gondolsz, hogyan tekintenek rád a hollandok? Hollandként vagy magyarként?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem magyarként, mivel nagyon sok külföldiek laknak Hollandiába, nagyon sokat török, marokkói, afgán, és mindenkinek megvan a saját identitás, és azért akár ott élnek már évek óta, nem mondják magukra azt, hogy hollandok, mert megvan az az identitás, és ez a multikultúrában nagyon fontos, hogy megtartsd az identitásodat. Mert szerintem elég unalmas lenne, ha mindenki azt mondja, hogy holland vagyok, mert már 20 éve itt élek. És azt szerintem tök jó, hogyha annál több nemzetiséget megismersz. Szóval, ha én azt mondom, hogy magyar vagyok, a másik az, hogy afgán, a másik azt mondja, hogy egyiptomi, az szerintem egy nagyon jó és szép dolog. Szóval szerintem magyarnak tekintenek rám, igen.
1: Te ebben nőttél föl. Téged ez nem zavar, hogy mindenki máshonnan jött, és hogy nincs egy közös pont, egy közös kulturális érték, egy közös vallás?
0: Én ennek nagyon örülök, hogy Hollandia egy multikulturális ország, mivel nagyon sok vallás van, meg tradíció, kultúra, zene, és ez nagyon érdekes másoktól megkérdezni, hogy ez nálatok, ez hogy működik otthon, vagy elkezdünk beszélgetni a vallásról, és nincs semmilyen utálat, vagy semmilyen ilyen negatív nincs körülötte, hanem tényleg csak az, hogy érdeklődünk egymás iránt. És ez egy nagyon jó dolog és érdekes dolog. Ennek én nagyon örülök igazából.
1: Van olyan magyar szokás vagy érték, amit hiányolsz Hollandiában?
0: Megmondom őszintén, nekem ez a ballagás nagyon tetszik itt. Mert most, napokban, és barátnőmmel sétáltam, és láttam, hogy a Nemzeti Múzeum mellett ott áll sok fiatal csokrokkal, szép ruhák ingekbe, és akkor így én is gondoltam, hogy ez jó lenne Hollandiában, de ilyen nincs.
1: Uh-huh. 7 éves korod óta csellózol. Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
0: Hát, én egy zenész családba származom, szóval ez igazából egy ilyen logikus lépés volt, hogy anyukám meg apukám inspirált, hogy egy lányom, kezdjünk el valami hangszerrel játszani, uh-huh. És akkor nekem az a cselló volt.
1: Igen, de csellista pontosan... még nincs a családban.
0: Nincs.
1: Ami nem baj.
0: És egyelőre szerintem nem is lesz egyelőre profi, mert én ezt hobbiból csinálom. Uh-huh. Én egy szimfonikus zenekarba járok Amsterdamba, és ezt ilyen hobbi szinten csinálom, igen.
1: Mit jelent számodra, hogy tagja vagy egy ifjúsági szimfonikus zenekarnak? Ez a közösség élmény?
0: Ez a közösség, igen. Nekem az jelenti, hogy a közösség. Ez nagyon fontos nekem, mert a zene így összeköt minket, és tök jó, hogy nem azért megyünk, mert ez kötelező, vagy ilyesmi, hanem tényleg azért, mert szeressük a zenét, együtt vagyunk, és ez egy nagyon szép dolog, mert nem csak azért vagyunk ott, mert nagyon komolyan vesszük a zenét, hanem azért, mert szeressük a közönséget együtt lenni és együtt zenét hát csinálni.
1: Egy picit beszéljünk a gondolkodásmódról, illetve értékekről. Hogyan kezelik a kudarcot vagy a hibázást az oktatásban Hollandiában? Mit érzel, mi a különbség? Igen, az itthonihoz képest?
0: Hát pontosan nem tudom, hogy itt hogy működik, de viszont Hollandiában tudom, hogy próbálják elanyagolni azt az ötletet, hogy kudarc, vagy hogy nem jól csináltad, mert nincs az, hogy rossz igazából. Ha ezt a szintet nem bírod, akkor még mindig egy könnyebb szintre kerülhetsz. Például, hogyha nem megy a gimnázium, akkor még mindig egy szintre lejjebb kerülhetsz, ahol ugyanúgy egy jó szinten tanulhatsz, de nem annyira nehéz, mint a gimnázium. Szóval olyan, hogy kudarc, szerintem olyan nincs igazából Hollandiában.
1: Ez nagyon motiváló lehet egy diák számára, igen, én azt gondolom. Tehát így a lehetőségeknek a keresése, illetve ez a pozitív megerősítés, ami tulajdonképpen, igen, jelen van az oktatásban. Mit tanultál a holland kultúrától, ami meghatározza a gondolkodásodat?
0: Ó, igen. Hát az, hogy nyitott vagyok új ötletekre, és hogy nem veszek dolgokat annyira komolyan. Relatív lazán veszük a dolgokat, a szituációkat, ha valami nem jól sikerül, akkor nem annyira törődünk ezzel, és nem próbálunk annyira negatíva gondolkozni. Szerintem a hollandok egy picivel nagyobb optimisták, igen.
1: A jövőképedet tekintve inkább Hollandiában képzeled el a jövődet, vagy Magyarországon?
0: Hát...
1: Hol laknál szívesebben? Melyik az, igen, a hely, ami úgy egy picit közelebb áll a szívedhez? Nyilván Hollandiában élsz.
0: De igen, ez egy nagyon komplex kérdés, de...
1: De azért ilyen... szóba jöhet az is, hogy Budapesten
0: szóba jöhet, mert én nagyon nyitott vagyok igazából minden lehetőségre, mert Budapestnek is nagyon megvan a saját feelingje, meg a saját szépsége. És Hollandia, majd Amsterdamnak is megvan a saját szépsége és előnye, de én nagyon nyitott vagyok, és ahova a sors visz, én meg nem tudom.
1: Te Hollandiában élsz, éltél, és hát tanultál természetesen, és még tanulni is fogsz.
0: Igen.
1: Úgyhogy alapvetően egy másfajta rendszerben tapasztaltál meg számos dolgot. Mit üzednél a magyar fiataloknak, hogy milyen irányba fejleszték esetleg a tanulmányaikat vagy a gondolkodásukat?
0: Én azt szeretném üzenni a magyar fiataloknak az, hogy ne féljenek tantártól, hogy nem tudják, nem értik, vagy hogy ez túl nehéz. Csinálják, ne féljenek, mert a végén úgy is megéri, hogy megtetted, és mindenki képes, csak kíváncsiság kell szerintem.
1: És a legnehezebb kérdés a végére. Mit jelent számodra az otthon?
0: Otthon az az nekem, ahol az emberek vannak, akiket szeretek. Szerintem a körülmények is fontosak, hogy biztonság, meg megélhetőség, de az otthon az tényleg ott van, ahol a legjobb és a legkedvesebb barátaid vannak, meg a családod.
1: Ez neked alapvetően, gondolom, akkor Hollandiában van, de azért a családodnak egy nagy része azért itt Magyarországon található. Ezt is otthonodnak tekinted?
0: Persze, igen. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy Amsterdam és Budapest az otthonom. Szerintem otthon az nem pont csak egy hely, az inkább ahol, ez egy érzés szerintem.
1: Fontos számodra, hogy a nők ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a férfiak, vagy hogy a nők egyfajta példamutató szerepben jelenjenek meg? Nem csak a háttérben, hanem inkább az előtérben.
0: Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ebben nagyon szeretnék segíteni a jövőbe, hogy a nők ezt egyszer elérjék. Amit az elején már mondtam, hogy szeretnék embereket inspirálni. Nagyon sok nők a történelemben igazából nagyon sokat elértek, csak soha nem írtak róla igazából. Elfelejtették a történelembe. És én ezt szeretném hangoztatni az embereknek, hogy ne felejtsék el, hogy a nők is ugyanolyan okosak és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak.
1: Azért azt tudnunk kell, hogy minden sikeres férfi mögött egy nagyon okos és sikeres nő áll.
0: Így van.
1: Hát ez nagyon fontos, azért ezt emeljük ki. Igen. Tehát hiába sikeres valaki a történelemben, azért ott van mögötte a háttér.
0: Igen, ez így
1: még
0: van.
1: Lehet, hogy esetleg nem látjuk kellőképpen, de azért az mindig ott van, én azt tapasztalom, én is azt látom. Úgyhogy további kitartó ténykedést, munkálkodást kívánok neked ezen a területen, mert ez nagyon fontos része. Igen. A történelmnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál
0: én
1: nekünk a
0: köszönöm.
1: Gondolataidról. Várunk vissza természetesen a jövőben is sok szeretettel. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Kótai Lucia fiatal pályakezdő volt a mai vendégem, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesélt nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Hoppá.
3: Szevasztok, hey!
2: Na ne, nem igaz.
3: De igaz.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100 font 3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100 font 3 Rádió Dik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi